meccs, ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: Hazai kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től

reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsorát.

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Forrás Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session ráz fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez!

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Öcsém most kórházban van, hál' Isten már javul az állapota, minden rendben lesz, jó kezekben van, de képzeld el, hogy a Sote kórházban van, és kapott egy olyan dokit, aki egy kis Dr. House, és vannak neki a kis tanoncai, és ők intézik a dolgokat, és kvázi körbeugrálják az öcsémet. És már a múlt héten volt az, hogy bement hozzá egy ilyen turista csoport, ilyen angol orvostan hallgató diákok, és az volt a feladatuk, hogy állapítsák már meg, hogy az öcsémnek mi a baja, és így a tünetekből, és azon rögtem nagyon, hogy csaltak. Tehát, hogy mondták nekik, hogy bármit lehet kérdezni, csak azt nem, hogy mi a betegsége. És ezek a szerencsétlenek megkérdezték, hogy milyen gyógyszereket kap, és abból visszakalkulálták, hogy akkor mi lehet a probléma.
2: De ez jó dolog, hát figyelj, ez logikus gondolkodásra van.
1: És várjál, most megkérdezték az öcsémet, hogy zavarná-e, hogyha hétfőn, azaz ma, államvizsgatétel lenne. Úgyhogy ma tesszük az államvizsgatétel.
2: Figyelj, lehet, hogy öcsémet egy pár év múlva tanítják, mint tananyag.
1: És bemegy hozzá majd egy vizsgázó, és hogyha meg tudja állapítani, hogy mi baja, akkor meg lesz neki az államvizsga, hogyha nem, én mondtam neki, hogy majd így egy ilyet kölgjön már be valamit, vagy lehetne az, hogy három ajtó van, és az egyik mögé beraknak valakit, aki nem beteg, és akkor meg kell mondani, hogy melyik az egészséges, nem tudom, de remélem nem tartják benne a jövő évi, vagy a pótvizsgákig.
2: Figyelj, mi volt az a Rózsa Gyuri vezette, volt ilyen vetélkedő.
1: Zsákba macska?
2: A zsákba macska, tényleg az. Tehát, hogy, és akkor tessék választani, egyes, kettes, hármas, és akkor...
1: Zsákba műtét, zsákba kettes műtét. Melkas nyíki.
2: Hát de így, tényleg. Hallod, egészen új ötleteim lennének. Üzennék így az orvosi egyetemek vezetőségének, jó? Hogy vonjanak már be minket a következő brainstormingba, ha megújítanák az államvizsgát.
1: Én mondom a Dávidnak, hogy ez gyanús, hogy augusztusig benne akarják tartani a pótvizsgák miatt. Tehát, hogy azért itt legyen nyitott szemmel ezekben a dolgokban.
2: Hát meg kérjen azért már pénzt egy idő után.
1: Egyébként valamit kéne. Drága hallgatók, fönn vagyunk videóban, és na mit kapott hajnal a hétvégén? Gyöngy fűző készletet. Ezért van rajtam ez a gyönyörű szép pillangó fenekébe dugott lánc, amin csillogó, kékszínű gyöngyök vannak a Forrás Rádió színeit idézve.
3: Ezt amúgy te kérted így? Vagy hajnal...
1: Nem, én mondtam, hogy válasszon olyat, ami hozzám a legjobban illik, és akkor lett rajta kis csillag, pillangó, kék csillog. Büszkén hordom egyébként, hogy én ezt nem akartam eldugni. És megkérdeztem Rolandot, hogy őt például a kislánya festette valaha ki, vagy a körmöd volt-e festve, és azt mondtad, hogy nem. Pedig szerintem azért, hogyha kínált volna ilyesmivel, bevállalod, nem?
2: Ja, persze, egyébként apukaként szerintem ez úgymond együtt jár azzal, hogy neked van egy kislányod, de remélhetőleg ezt most nem hallja, mert már az iskolában van, úgyhogy bátran merek erről beszélni, hogy eddig még megúsztam azt, hogy kifesse a körmemet, vagy hogy ki akarjon rúzsozni, vagy hogy egyszer talán a...
1: Akkor azt magadnak tetted fel a múltkor?
2: Azt voltam, igen. Az is,
3: annyira tetszett neki az a szín.
2: Nem, egyszer talán most minket is felvetettem, mondtam, hogy nem.
1: Kéti, tehát... szerinted az a rúzsod, ami már előkerült, hova tűnt?
3: Hey, tényleg, miért volt az? Itt a pulton?
1: Gyanús.
2: Igen, ja, tegyük hozzá gyorsan, hogy ma reggel a takarítónő bejött ide egy női rúzsad, és közölte, hogy akkor ezt valamelyik hölgy elhagyta.
1: Pedig nekem igen gyanús volt, hogy itt a Lackó után rúzsos volt a szivacs a mikrofonon, de akkor ez más. Jó.
2: Lehet, hogy nem egyedül volt a stúdióban.
1: Valaha vállaltál be bármi olyat, ami így a nyilván vállaltál be a gyerekeidél dolgokat, de ami ilyen menő, vagy ilyen, nem tudom, mit ismerted valamelyik kedvenc rajzfilm karakterük szinkron hangját, és akkor fölhívtad, vagy valahol műsort vezettél.
3: Most
1: és akkor...
3: neki ajándékötletet, jó?
1: Bármilyet csináltál-e valaha?
2: Hát figyelj, olyan volt, hogy a Dávid jött velem többször színpadra. Aha. És azt nyilván nem én erőltettem, meg nem én kértem, hanem az ő akarata volt, hogy már pedig ő színpadra akar menni. Mondjuk ezt egy nagyon kicsi korba kért, aztán x évig nem, azt most megint kitalálta nemrég, úgyhogy...
1: Egyébként nagyon nyomja a stand-upot, de hogy ilyeneket egy apa simán megcsinál, nem? Aha. Téged vitte be apukád rendőrségre.
2: Nem, ne húzod ki! Ugye? Az nem játszik?
3: Igen.
1: De engem vittek forgatásokra. Tehát nekem például az ilyen kedvenc élményem, apukám tévés, hogy dolgozott a Lottósóban, és fölvitt engem a kis WC méretű szobába hátul fönt, ahol a mélyhangú bemondó bácsi olvasta be a számokat ugye az élő Lottósónál, és mondta, hogy ő is a nyerő számok, emelkedő szám sorrendben. És volt, hogy nem volt nála szemüvege, és akkor ugye nem lehet blöfölni a Lottósóba, és akkor...
3: Nem, 9.
1: Nem, ez nem az volt. Csak mondta, hogy íme a számok, a képernyő alján látható, a emelkedő szám sorrend, és a következő.
4: szám.
1: Hát, hogy ott voltak poénok, ez jó sztori volt.
3: Jó, hát mi nem vagyunk ilyen menők, érted?
1: Hát ezért szerintem, Roland, te is azért éltél meg ilyeneket, csak most nem dobálod.
2: Nem, most így gondolkozom, az baj, nekem, hát így, hogy már betöltöttem a 40-et, lehet, hogy kicsit rosszabb a memóriám, így gondolkoznom kellene. Nem, zömében ilyen rendezvényeken, tehát, hogy ott például, na ott volt, hogy a Dávid ott mászkált velem a backstage-ben, és mit tudom én, a Méringer Marcival beszélgetett, és akkor mondta, hogy Marci, nagyon jó a pólód, egy I Love Money feliratú póló volt a Marci például, tehát, hogy ilyenek voltak, tehát, hogy ő azért így jött velem így rendezvényekre, és ott mondjuk találkozott olyan emberekkel, akik, tehát láss például akár a Marci ismert énekesek, akik, vagy ott döbbent rá, hogy ő korábban keverte a Kovalszkit, meg a Gangsta Zolit, szóval, hogy így...
1: Az
3: érdekes.
1: Van, hát, figyelj, azok meg mást kevernek, de az még nem neki való. Ki Niának a kedvenc Disney hercegnője, vagy ilyen lányos karakter, akit nagyon szeret?
2: Niának nem kedvenc Disney hercegnője, hanem kézilabdázója.
1: Jó, de mondj.
3: Hát, megértem.
1: Csak néztél valami lányosat vele?
2: Jaj, neki időről időre voltak ilyen kedvenc meséi. De ilyen, egyébként, amikor nagyon kicsi volt, akkor néztem sok Bogyó és Babócát például.
1: Bogyó és Babóca, bevállalnád-e, hogy Wendelnek a szarvasbogárnak öltözve jelensz meg egy kézilabda meccsen, mert néha kijön és azt szeretné?
2: Jó. Simán.
1: Tehát simán. Ilyeneket azért vállal egy apa, nem? Egy jó apa.
2: Ezúton üzenném a kézilabda klub vezetésének és a játékosoknak és a szakmai stábnak, hogy ha ezt halljátok, ez csak foly. De ha beszerzitek azt a Wendel jelmezt, akkor esküszöm, eljátszik.
3: Jézusom, én ezt látni akarom. Lehet, valaki vegye föl.
2: Erre rákeresek.
1: Addig kicsit téged is kérdezlek. A környezetedben egy kisgyerek családban bárki kedvéért bevállalnál egy olyat, hogy akkor ő ilyen nagy pókembermániás, és akkor beöltözni a pókasszonynak, és úgy kéne bemenned itt a bevásárlóközpontba.
3: Pókasszonynak? Miért pont a pókember?
1: Mondjál valósat, biztos valamelyik kisgyerek a családban rajong valakiért.
3: Macskadő. Ja, hát ez mondjuk érdekes.
1: És ellenkező neműt akartam, de oké. Nincs valami rajongás a családban kisgyerekeknél?
3: Nem tudom.
1: Mondjuk Szoboszlai mániások, megjelennél ilyen borostával itt a plázában?
2: Vagy abban a kultikus szedben, ugye?
1: A kultikus szedben, amiért most
3: na,
1: perel.
3: Na, abban igen.
1: Ezért most perel mindenkit.
3: Nekem szerintem jobban állna, mint a Dominiknek.
2: Ja. Nézd, keresek, csak ilyen gyerekjelmezeket dobott ki, Bogyó és Babóca, tehát egy kis katica, ilyen hátizsák jellegű, vagy a csigaház.
3: Tehát, nagyon édes tennél.
1: A szuki lenne rajta.
2: A rendelő, a rendelő szarvasbogár, ugye?
1: Igen.
2: Az a durva, hogy ezt tudom fejből.
1: Nekem ez a kedvencem.
2: Látszik, hogy azért néztem sok
3: amúgy
2: epizódot.
3: Amúgy én is szeretem, de én csak a Judit hangja miatt.
2: Ja, vagy Dóra a felfedező. Na, a Dóra a felfedező jelmez az...
1: Nagyon szórakoztató lennél Dóraként, ahogy így sétálgasztott a bányán, és valaki megállít, hogy hát itt most két lehetőség közül lehet választani. Elkanyarodjunk balra vagy jobbra? Nagyon jó.
3: Én adom.
2: Hogy megállom. Látjátok a busz megálló? Hol van a busz megálló?
3: Ez a jövő évi gyereknap.
1: Az a busz megálló ott a pláza tetején? Nem. Roland a felfedező tatabányon.
2: De akkor keverni kéne ugye angol szavakkal is. De úgyhogy nincs Bogyó és Babóca jelmez, nincs, találjunk ki már valamit. Még miben néznék még ki jól, milyen jelmezbe?
1: Hát a lányok nagy kedvencét kell válogatni, tehát akkor lehetnél még valamilyen...
2: Unikornis.
1: Hát unikornis, a simá lehetnél.
2: Felnőtt unikornis jelmez, mindjárt elkezdődik.
3: Ugye, de hogy más dobjam ki.
2: Ne saját keresési előzményeid. Fontos, hogy... ez van, gyerekek, hát ez van. Ez van.
1: Saját
2: ez
1: tapasztalatból csodálatos. Mondom, hogy fontos, hogy az unikornis szarvnál minden betűt kiír, ne hagyd le az utolsót, mert akkor egészen más találatok lesznek.
2: Sőt, van itt, képzeld el, felfújható egyszarvú lovaglós jelmez felnőtteknek, nem úgy lovaglós. Jó, fontos hozzátenni. Szivárvány egyszarvú felfújható jelmez. Tehát van ilyen felfújhatós, meg van ez a belebújós is.
3: Amúgy mi a témánk?
1: Na, elmondom, csak
2: hogy... Teljesen másról kezdtünk volna elbeszélgetni, de itt kötöttünk ki.
1: Előkerestek színészeket, akik bizonyos szerepeket csak a gyerekeik miatt vállaltak el. És akkor nagyjából majd meg fogjuk nézni, hogy ez vállalható vagy nem, és mondjuk a listát. Például Ben Affleckkel kapcsolatban tudva lévő, hogy hát a legutóbbi házasságán kívül egy dolgot bánt meg az életéből. Egyébként a hobbi a dohányzás és az alkoholfogyasztás Ben Affleck-nek, de egy dolgot bánt meg az életéből, hogy ő elvállalta Batmant. De nagyon szerette volna, hogyha a gyermekei menőnek tartják, és elmondása szerint hiába volt az, hogy igazából nagy szerepeket játszott, azokat a gyerekei nem láthatták, mert olyan filmek voltak, és látva a fiának a tekintetét a szülinapi partin, amikor elmondhatta, hogy az apukája volt a Batman, na az minden megért.
3: Ó, mondjuk Ben Affleck-nek elnézést mindenkitől, de szerintem csak filmjei vannak.
2: Hát hirtelen nekem se jut eszembe kedvenc Ben Affleck
3: film. Meg én nem tudom,
1: Én nem bánnám meg a Batman.
3: Konkrétan szerintem az a mém az többet adott, ami ugye az interneten végigmegy, amikor kimegy cigizni.
2: Igen, hát te nem bánnád meg, de a nézők igen.
3: Mint a színészi teljesítmény.
1: De nem mindegy, a gyermekem büszke rám. Én voltam Batman, pénzt is kaptam érte.
2: Hát persze, hát figyelj, tök igaz. Hát most én is leszarnám az egész világot, hogy ki mit gondol. Hát most, ha te menőnek érzed magad, akkor érted meg azt, hogy na, te voltál Batman a filmvászlón, még mindig menő, mint Ryan Reynolds Pokémonként, ugye? Én csak szinkrohang volt.
1: Pikachu a detektív.
2: Remek műalkotás lehetett. Egyébként nem láttam. Viszont Viggo Mortensen az, hogy szerepelt a Gyűrűkurában, na az egyrészt jó is volt, ugye ő volt Aragorn, másrészt meg szerintem menő is volt, és elvileg ő is a fia kedvéért vállalta el, mert a fia annyira nagy rajongó volt, hogy szó szerint ragaszkodott hozzá, hogy az apjának ezt a szerepet el kell vállalni.
1: De egyébként ez is tipikusan olyan, hogy szerintem az egyik leghíresebb szerepe lett. Mindenki imádja, mindenki rajong érte. Tehát, hogy itt valahol visszakapott az élettől, vagy mondhatnók hálás is lehet, nem úgy, mint a Pikachu detektív. Tehát, hogy ott azért abból túl nagy előnye nem lesz a szakmában.
2: Na jó, de csak szinkronhang volt, tehát, hogy azt meg akár is lehet tagadni, tudod.
1: Okay.
2: Richard Harris pedig a Harry Potterrel volt, így ugye alakított a Dumbledore-t az első két részben, és az unoka kedvéért vállalta. Azt mondta neki az unokája, hogy papa, ha nem játszod el Dumbledore-t, nem állok szóba veled.
3: És milyen jó tette?
1: És nem akarta. Tehát visszadobta volna a szerepet, de csak hogy az unokája szóba álljon vele, azért még ugye elvállalta. Ezekből bármelyiket vállaltátok volna?
2: Hát remélem, hogy Dumbledore-t még nem tudnám eljátszani, bár öregszem, de azért remélem, hogy ott nem tartok. A Gyűrűkurás az menő. Hát én elég hülyén festenék Batmanként, tehát hogy arra szerintem még egy paródia videó kedvéért se kérnének fel. De hát figyelj, az Alkonyatot azt kihagynám, a Family Guy, nekem az a legmenőbb.
3: Igen.
1: Kitty, neked volna olyan, amit nem? Tehát mondjuk egy Titanicban játszanál, egy Jurassic Parkban felbukkannál?
3: Hát figyelj, ha máshogy nem hangban.
1: Te vagy a 386. menekülő bármelyikben.
3: Ja, igen, simán.
2: Mellékszereplőként, bármi, Kovi hívna mellékszereplőnek. Nem kell semmit csinálni, csak ajtót nyitni. Elsétálni.
1: Azokban a filmekben, ha valaki ajtót nyit, az már...
3: Az már benne van.
2: Ja, igen, az.
1: Buenos Morgan.
2: Na de. Így hirtelen, miközben itt szólnak a dalok, egyszer csak ezt halljuk, hogy... Jelzem, régi kolléga így tüsszent.
3: De a pólóba belebújva.
2: Én hogy tüsszentek, Kitty?
3: Nem tudom.
1: Hát abban beleremeg a föld.
2: Hát körülbelül úgy hallják, hogy
1: ez két épület, de
3: ja,
1: is tudja mindenki.
3: Olyan.
1: Az olyan, mint az oroszlán, hogy ha közösül 8 kilométeren belül hallatszik. Ha Roland tüsszent, az szerintem környei mindenki hallja.
2: Hát kinek? Ki mit tud úgy, hogy annak nagy hatása legyen, tudod? Én tüsszenteni.
1: De én visszafolytom, mert én meg vagyok nevelve, tehát nekünk otthon
3: nem
1: szólt hangosan tüsszentet. Jó, hát ebbe fog meghalni. Sírva tüsszentem magam.
3: Enged szabad gyere.
1: De meg lehet halni egy tüsszentésben? Tehát van olyan, hogy valaki hát, visszafolyt egy tüsszentést és összeesik?
2: Eddig még nem sikerült, de te lehetsz az első.
3: A Darwin díjas.
2: Egyébként igen, abszolút Darwin díjas alá lenne.
1: Azt tudni.
2: Egyébként pedig tényleg olyan, tehát hogy úgy képzeljétek el, hogy az Ádi úgy tüsszent, ahogy egy plüss állat sír. Nagyjából. Tehát, hogy egy ilyen közepes méretű plüss nyúl nagyjából úgy sírna, ahogy az Ádi tüsszent.
1: Hát ilyen szépet nekem még nem mondtak.
3: Ugye?
2: Na. Úgyhogy lennél-e szívesen
3: közepes méretű plüss nyúl? De ne fogd vissza magad, jó? Tehát nyugodtan.
2: Most már, hogy az elsőn túl vagyunk, most már jöhet a többi.
1: Hát megvan ez, hogy annyi gusztustalan mód van, tehát hogyha ti mit csináltok, hogyha már nincsen időtök zsebkendőért nyúlni, de érzitek, hogy jön, akkor hogyan?
2: Hát például lehet valaki tenyérbe.
1: De ez ott utána ragad a kezed, meg kell fogni a keverőpultot, számítógépet, kezed fogsz.
2: Igen, könyökhajlat, az is játszhat.
1: Hát az, te bele találsz?
2: Bele. Rugalmasabbaknál tért hajlat.
1: Hónajba lehet?
3: Hóna, igen.
2: Hát lehet, de azt azért úgy nem erőltetnéd.
1: És más könyökhajlatába?
2: Na, az még szép egyébként, igen. Gyorsan, hogy rákapsz valakinek a könyökére.
1: De én rászoktam erre, ha hirtelen jön, akkor a póló alá. Mert akkor az, hogy bennmarad.
3: De azt mondja, hogy a tenyeredbe mér. De az jó, hogy az egész mellkasod, hasad és minden.
2: Minden túlhás, érted?
1: Hát de inkább az, mint a tenyerem, amivel megfogom a pultot. Senkit nem fogok meg a hasammal nap közben.
3: De azt le tudod fertőtleníteni a kezedet.
2: Hát te.
1: Hasad mosni nem tudsz itt? Kéne most dob.
2: Hát. Ja, Kitti, azért ezt bajosan tudnál, tudod? Tehát
3: azért... Ez... Főleg ebbe a szedbe most. Hát, ez egy
2: de ebbe most tudnád? Hát most úgy dekoltált, hogy ebbe tudnád, igen. Tehát
3: az nem is az egybe van, tehát hogy már ezt fölül leveszed, ja? Ezt nevettem.
1: Tüsszentenél a Kitti hasára? Ha már itt tartunk.
2: Nem, de szerintem lenne sok jelentkező, aki így ebbe a dekoltásba beletüsszentene.
1: Na, ez például... Ez például
2: titkó egy... tüsszentés, ez egy egészen új kifejezés, ilyen még nem volt.
1: Ez például egy dilemma volt. Ehhez hasonló, sőt, ennél még durvább dilemmák jönnek, csak közben várja Móni reakciója, Buenos Morgan, több mint egy hónapja allergia szezon van nálam. Mm-hmm. Én már várom a tüsszentés általi halált. Megváltás lenne.
2: Amúgy igen, az allergia szezon az kemény, ezt én is élem.
3: Főleg ilyenkor, amikor hirtelen 30 fok van, és...
1: Most itt az van nálunk, hogy az egyik kedvenc játékomat emelem ezzel be a pakliba, és akkor hozom az első bemelegítő kérdést, az egyiket mindenképpen választanunk kell. Életünk végéig 40 fok és a körüli hőmérséklet van körülöttünk, vagy mínusz 10?
2: Na, 40. Mínusz
3: 10.
2: 40.
1: Tudod, hogy 40. Te jössz be a kis eszkimó ruhádban?
3: Bizony. Hát figyelj, föl tudsz öltözni gyerekek, de a 40 fokba tovább nem tudsz levetkőzni a bőrödnél. Hát, hogy...
1: Hát jó, de tudod magadat hűteni mindenféle dolgokkal, és inkább az, mint hogy 100 réteg ruha mindig, nem?
2: Én gyűlölöm a telet, gyűlölöm a hideget, én nem vagyok itt 20 fok alatt, nem vagyok kompatibilis az időjárással, na jó, nem, 10 alatt inkább, de 10 alatt semmiképpen nem vagyok, tehát hogy nekem inkább, sokkal inkább a 40.
1: Jó, nehezítünk. Na. Soha többé nem ihattok alkoholt,
3: igen.
1: Vagy soha többé nem ehettek édességet.
2: De hát alkoholos, én már lemondok az édességről, az sokkal nehezebb.
1: Mind a ketten?
3: Igen.
1: Én az édességet engedem el.
2: Jó, csak én vagyok ezzel így? Meg, drága hallgató!
3: Nem, hát ennyi! Mondjuk, ja, nyáron egy jó koktél. Hát, ja,
2: ez de abból van alkoholmentes finom koktél,
3: ja,
2: is.
3: Ja, az is igaz.
1: Inkább nyomod a csokikat? Tényleg inkább az, mint egy jó hideg csapolt sör?
3: Hát nem tudom, most így belegondoltam, hogy soha többet nem emelhetnénk a csokit. Ez borzasztó.
2: Ugye, az nagyon rossz.
1: Jóval, jól egyedül hagytatok. Akkor, egy évig minden nap ugyanazt az ételt eszed, vagy egy évig minden nap ugyanazt a rossz dalt hallgatod?
2: Hát attól függ hányszor.
1: Hát hányszor eszel, annyiszor végig bassza a dalszól mondjuk. Tehát mondjuk ebédelsz egy fél órát, akkor fél órán keresztül hallgatnod kell. Nyilván ilyen dalokat mi nem játszunk.
2: De hogy mondjuk csak ebédre, vagy napi háromszor, hát hányszor kell ugyanazt tennem? Hát azért a részletek fontosak.
1: Ja. Csak egyfajta ételt tehetsz egy évig mindig. Akárhányszor ennél, csak ugyanazt az ételt, és akárhányszor zene szólna, mindig ugyanaz a dal.
2: Hát a dal akkor még át egy idő után az úgy semlegessé válik, igen. Persze. Hát egyben megszakod, mert meg is kedveled, érted?
1: Soha többé életedben nem beszélhetsz, vagy soha többé életedben nem hallhatsz. Egyet választani kell.
3: A beszéd.
1: Az a baj, hogyha én megkattannék beszéd nélkül, de ha nem hallom, akkor mi értelme?
2: Hát ez az. Igen, igen, igen, igen.
1: Tehát akkor inkább a beszédet engedjük el, nem is hallani akarunk.
3: Igen.
2: Igen.
1: Hogy hallhassd a kedvenc dalodat.
3: Hát meg tényleg
2: ugyanblokk mindent, igen.
1: Soha többé nem alhatsz 4 óránál többet per nap, vagy életed végéig soha nem nyaralhatsz.
3: Hát akkor a nyaralást elengedtem.
2: Hát én is alszom sokkal többet, mint 4 óra.
1: Ezt akarom mondani, hogy igazából a 4 óra olyan sokat? Naponta?
2: Milyen luxus már az?
3: Én, ha nem alhatok 7-8 órát, akkor elviselhetetlen vagyok. Mondjuk néha azon kívül is, de...
2: Örülök, hogy te mondtad
1: ki. Mi volt ma éjjel? Mi volt ma éjjel, hogy nem aludtál?
3: Hát, ugye? De amúgy tényleg most rosszul aludtam.
2: Én meglennék úgy ezekkel a 4 órákkal. Tehát tényleg felalszom egy nap 2-szer. 2-szer 3-at.
1: Azt nézem, hogy közben jönnek a hallgatói reakciók, csak egyet. Igen, Patrik írja, egy évig ugyanaz az étel. A dal már megvolt, valahogy így kezdődött. Baby Shark, tudtud?
3: Na jó, igen. Jó. Nincs gyerekem, de ezt én is tudom.
1: A következő ez egy nagyon kemény dilemma, még kettő van most. Minden film végét előre megtudod.
3: Oh.
1: Vagy soha nem nézheted meg a film utolsó 10 percét.
3: Úristen.
2: Hát akkor inkább előre tudom a végét, de lássam.
1: Igen?
2: Persze.
3: De az utolsó 10 percet már valószínűleg kitalálod, ha végignézted.
1: Hát attól függ, mit tetted.
2: Titanicnál igen. A COVID filmjeinél biztos. Ott mindig happy end van, gyerekek.
1: Titanicnál is tudod, hogy mi lesz az utolsó 10 percben, bár nem értem, miért kell 3 órát várni a hátjelenetre.
3: De az nagyon rossz, ha megtudod a végét.
2: Meg 30 adjára, és ezt tudtam mondani az asszonynak, csinálja a Titanicot. És
1: tekerjük.
2: És mondom neki, hogy figyelj, most is el fog süllyedni.
3: De az rossz, ha megtudod a végét, hát akkor minek nézed meg? Mint azt, hogy inkább kitalálod a sztori végét.
2: Na jó, de ha meg nem
3: nézheted
2: meg.
3: És így legalább te írhatod a végét. Tehát, hogy bármi lehet a végét.
2: Az is igaz, de nem.
1: Nem, én inkább végig akarom nézni, tehát én inkább tudni akarom a végét.
2: Igen, én is inkább ezt választom.
1: Te inkább nem nézheted meg és kitalálod?
3: Igen.
1: Hű, hány filmet másképpen fejezne be a Kitty szerintem?
2: Egyszer ebből csinálhatnánk valami beszélgetés, hogy akkor Kitty hogyan fejezne be a filmeket. Találjunk ki alternatív befejezéseket kultusz filmeknek.
3: Csalódás.
1: Mi lenne a Bambi vége? Boldogan élt a család?
2: Feltámadna.
1: Túlra dolgok történhetnek. Oké, utolsó. Soha többé nem csókolhatsz ellenkező neműt, vagy soha nem láthatsz senkit ruha nélkül.
3: De várjál! Tehát, hogyha van egy szerelmed, akkor őt se látod ruha nélkül?
1: Nem, soha. Ha ezt választod, de azért megcsókolhatod. Vagy soha nem csókolhatsz meg ellenkező nemű.
2: Ha mind csukott szemmel lehet szemetkezni.
1: Nem, semmi.
2: Tehát, hogy azért az...
3: Meg ruhában is van.
2: Meg ruhában is. Gyerekek, hát azért na. Hallod már ilyet.
3: Megmarad a csók.
2: Hát akkor lemondhatom az internet előfizetést is, tudod. Meg spórolok is vele.
3: Hülye.
2: Úgyse?
1: Kiti?
3: Marad a csók.
1: Az marad?
3: Igen.
1: Akkor mindenki ruhában lesz? Uh-huh. Egyébként szerintem nálam is. Azt azért ne rakjuk zárójelbe, hogy nem zárja ki életed végig a csókolózást.
2: Mármint mi?
1: Hát ugye, azt mondtam, hogy nem csókolózhatsz ellenkező
3: neművel. Jó, de akkor
2: csak csak szűkíti a merítési lehetőséget.
3: Eléggé.
1: Hogyha elutazunk valahova, akkor mindig tartanunk kell attól, hogy van ott még valaki, aki magyar, és trükközni akar a pénztárcánkkal.
2: Nem feltétlenül,
1: nem
2: csak,
1: feltétlenül
2: magyarok,
1: csak magyarok.
2: De azért vannak ilyen veszélyek, amikbe
1: turista csapdák.
2: Így van, amikbe belefuthatunk, és amik tényleg előfordulnak, különösen a forgalmasabb helyeken. Mondtam, hogy lesz személyes történetem. Párizs, a helyszín, ott jártunk 2 évvel ezelőtt, azt hiszem. Hát azért ott előfordul, hogy vannak azért olyan szép helyek, ahol mondjuk tényleg lehet fotókat készíteni, meg hát eleve ugye ott van az Eiffel-torony, meg ott van Disneyland, ezért ki nagyon sok helyen a városban meg is jelenik, tehát árulnak ilyen kis mindenféle Eiffel-tornyot, mindenféle műanyagba, fémbe, plüsbe, mindenféle
1: formában. Egy euróért 6-ot.
2: Igen. Hát belefutottak az egyik forgalmas téren, az én drága gyerekeim egy óriási Mickey egér figurába, és mire én észbe kaptam volna, már álltak oda fotózkodni. Így van, ezt követően pedig jött oda Mickey egér, és tartotta a markát, és mondta, hogy mit tudom én, 5 euró, 10 euró, nem
1: hát, mint
2: tudom.
1: Mint a mesében.
2: Igen. És hát én tudtam, hogy ez lesz. Mondtam, hogy életem legdrágább fényképe, amit a gyerekekről készítettem. Azt hiszem talán 10 euró volt.
1: És ki fizetted?
2: Ki? Ki. Én igen? Bevállaltam, jó fej voltam, igen, csak a gyerekek miatt. Hát utána azért így elmagyaráztam nekik, hogy akkor most átbeszélünk egy ilyen jelenséget, drágáim, hogy akkor bizonyos helyeken nem állunk oda így fotózkodni, mert az bizony apának, anyának pénzbe fájdi kerül.
1: Igen. Hát mert amúgy igazából egész hülyen nézett volna ki, hogy ott megvered Mickey Egeret, nem? Tehát, hogy jobb volt ezt így egy 10 eurossal letudni.
2: Nézd, egyébként szerintem lehet, hogy bekerültem volna a hírekbe Franciaországban.
3: Mint Ace Ventura a sast, nem?
1: De azt tudjátok, hogy én egyszer egyet nem fizettem ki, de az Magyarországon volt, Balatonon, Siófokon.
3: És ott... azóta is keresnek
1: pénzt. Lehet, tudja, a rák. Ott ültem a feleségemmel, meg az akkor még szerintem én egy év alatti kislányommal a parton, és egyszer csak ráraktak egy papagájt a fejemre. Kérte a rosszabb. Ott mászott rajtam egy papagáj, meg nem tudom én mi, és aztán utána így még fénykép is készült, mit csináltuk magunknak, és utána mondták, hogy olyró, olyró. És aha, mondtuk, hogy no. És akkor ott panaszkodott, hogy nincs étel a papagájnak, meg nem tudom, én nem kértem, hogy rakja rám, én nem fizettem ki.
2: És akkor utána úgy voltál, mint a Kabát Peti a David Beckham-mel?
1: De hogy?
2: Nincs meg ez a sztori?
1: Nincs.
2: Akkor valami gála meccsen játszottak egymással, és összealkaszkodtak, és akkor kérdezték a... Hát ugye, hát a Kabát, ő ugye, hát beszél több nyelven. Magyarul. Középfokon. Na mindegy, és hogy mondták neki, hogy... És akkor mit mondtál neki? Hát mondtam neki, fuck you. Szóval ezzel kimerítette a Peti az angol tudását. Na, szóval, hogy körülbelül így lehettél volna vele te is.
1: De, hogy értem, most mit csinálhat legrosszabb esetben veled is ez a Mickey egér?
2: Hát megver. Nem, tehát hogy figyelj, én úgy voltam,
1: hogy a gyerekek előtt tényleg.
2: Igen, tanulópénz, és utána így elmagyaráztam a gyerekeknek, és jaj, szegény Dávid annyira nagyon szó, apa ne haragudj, hát ha ezt tudtuk volna, akkor nem, de mi ezt nem tudtuk. Igen, és akkor mondtam, hogy semmi baj, ezt most megtanultuk.
1: De az a felnőtt is, aki ezzel visszaél ott a maszk alatt, amúgy meg, csak kérdezem, ha bármit rárakok a fejedre, én megkérhetek tőled pénzt? De ez mi alapján, hogy rád, hogyha rád rakom a tacskómat, akkor pénz, mert rajtad van egy tacskó?
2: Azért nagyon örülök, hogy tényleg mondtad ezt a szót.
3: Igen.
2: Ez nagyon fontos volt. Ingyenes barátság karkötő, ez is terjed. A kezedre rakják a karkötőt, aztán pénzt követelnek, akár fenyegető fellépéssel is. Állítólag Párizsban és Rómában gyakori módszer ez. Én nem tudom, ezzel ennek a tatabányai verziójával találkoztam, amikor jöttek az úriemberek, meg a hölgyek, akik zoknit árultak nagy lelkesen, és volt olyan, hogy ezt bedobták a szatyorba. Tehát, hogy nekem járt úgy ismerősöm, hogy ment, és az ő szatyrába így beledobták.
4: És akkor már fizest ki?
2: Utána követelték, igen, hogy akkor fizesse ki az illető.
4: Tudod, miket lehet venni az IKEA a parkolóban? AirPods, tehát ilyen Apple fejhallgatókat. Fogalmam nincs, hogy honnan szerzik meg, hogy szerzik, mert Orange lecsomagolt, és szerintem valódi, de nyilván nem akarja megvenni az ember. És a másik kedvencem, a múltkor a parfümáros bácsi, ugye ezek mindig jönnek, és tudod, mivel próbált meggyőzni, hogy az övé nem hamis? Azt mondta, hogy a Douglasből loptam.
3: Az igen.
4: Jó, a Douglasből loptad, akkor jó lesz.
3: Akkor én meg tárcsázom a rendőrséget.
4: Douglasből loptad, akkor biztos izet. Hamisat nem veszek, de a Douglasből loptad, akkor kérem. Légy szí már.
2: Jaj, gyerek, de legalább őszinte volt. Ja. Legalább így elismerte. Akkor járt volna porú a rendőr vagy. Ja.
4: Igen.
0: Buenos morgen, minden

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: 19-e ó, ió, ció, áció, káció. Várjál, már lehet, hogy el lehet kezdeni akkor. Akáció, vakáció, csütörtökön, ha nincs felkiáltójel, akkor csütörtökön kell kezdeni. Ha három felkiáltójel van, már elszúrta mindenki, ha kettő, akkor ma is lehet.
2: Hát a kettő az nem az hülyén néz ki, tehát hogy vagy... Én sose értettem amúgy a hármat se.
1: Tehát akkor egy.
2: Nekem az ilyen, bocsánat, de prostó. Tehát ez az egymás után teszünk nem tudom hány felkiáltójelet, meg hasonlók, tehát hogy nekem az olyan, nem adja.
1: Akkor legyen egy felkiáltójeles, és akkor holnap lehet kezdeni, és akkor ezen a héten ki lehet írni, hogy vak. Biztos, ami biztos, holnap kezdjük el, jó? Tehát holnaptól vissza lehet számolni. Rengeteg szülő várja, tudod, milyen témát fogunk idén is elővenni? A táborokat, brutál drágák. Slágertáborok, meg ilyesmi, majd csütörtökre, amikor jössz, akkor arra megtartom ezt.
2: Nekem mondod?
1: Mennyi egy tábor? Már most úgy kb.
2: Hát nézd, ami ilyen sima napközis jellegű, tehát, hogy nem ott alvós.
1: Ételt kapsz?
2: Persze. Uh-huh. De tudj, hogy reggel viszed a gyereket, ott van délutánig.
1: Tehát olyan, mi nekünk a munka, csak mi ezért kapunk, ott megfizettek.
2: Így van.
1: Jó,
2: tehát
1: igen?
2: 8-tól 4-ig mondjuk körülbelül.
1: Munkatábor gyerekeknek?
2: És hát ilyen 50-60. Az 50 környéke az olcsó. 5. Hát 5-től péntekig. Aha.
1: És beviszed, és semmi nincs, csak oda viszed, és van.
2: Hát vannak azért általában tematikái a különböző táboroknak.
1: Tatabánya ilyen... feltakarítása.
2: Vannak ilyen művészeti jellegűek, vannak sportos táborok.
1: Az a Nike pipát varrunk a cipőkre a sportos tábor, ugye?
2: Ja, nem, tehát ez az indonéz gyerekeknek szoktak ilyet tartani, nekik ez egész évben tart.
1: Ja, értem. Annyira nem sokkoltál már, hogy értem meg, ez drága meg az én gyerekkoromban, ez volt nagyjából az ilyen 10 napos táborok alvással.
2: Innen indul.
1: Ez az alja?
2: 50-60-tól indul. Szerintem van, ami picit olcsóbb is. Tehát mondjuk tudok sporttábort így fejből 45-ért is, csak nem fogom nyilván bemondani, mert nem lehet reklámozni, de tudok 45-ért is.
1: Jó, mert én ilyet hallottam szülőismerősömtől, hogy ott alvos tábor per gyerek per hét, ami nem is hét, hanem ilyen 5,5-6 nap, vagy valahogy így, az ilyen 120-180.
2: Simán benne van.
1: Na jó, erről majd beszélünk mindenképpen, mert azért a mai világban a gyereket úgy letenni egy olyan táborban, ahol jól is érzi magát,

0: Még csak az sem, hogy pihenni, hanem mondjuk dolgozni tud egyet, na az kemény.
1: Várjál, Edith azt írja, Bujanos Morgan, egy tatabányai tábort néztem a gyereknek, 8-tól 16-ig, tehát ez is napközis jellegű, 90 ezer forint.
0: Az kemény.
1: Az kemény, tehát az mondjuk tényleg drága.
0: És érted, akkor van mondjuk két gyereked, és mondjuk szeretnél két hét tábort per gyerek. Akkor elment egy fizu.
1: Hát ez kemény, igen. Igen. Szóval azért...
0: Jó,
1: az,
0: erről majd beszéljünk, az, hogy, az hogy mi van.
1: És mondom, az ott alvósok, azok meg pláne, ami még egyébként hasonló, mondom én, hogy a sportos táborokban vagyok egy kicsit jobban otthon, így a gyerekek miatt, amik például olyan foci táborok, hogy mondjuk nagyobb nevű klub tartja.
0: Aha.
1: Na, ott a simán a 2 kiló környékét is karcolod 5 napért.
0: Ja, meg vannak a luxus táborok. Na jó, erre majd fölkészülök, meg szerintem föl fogjuk találni a Forrás Rádiós tábort, mert én itt látok egy részt, tehát ezzel szerintem lehetne keresni.
1: Amúgy, igen, de tényleg.
0: Még nem tudom, mit fogunk csinálni, de pénzbe kerül.
1: És ki fogja itt a gyerekeket felügyelni? Andi? Mondjuk, akkor rend lesz, fegyelem.
0: Rend lesz, fegyelem lesz, a gyerek haza vagy, meg se ismered majd.
1: Na, az biztos.
0: Úgy fog köszönni, hogy igen, anyám, igen, apám.
1: Na, nem tudom, hogy ilyen jár-e, mondjuk egy luxus jakton ott milyen kaja van, de ott szerintem nem jár alapvetően étkezés, azt ott te oldod meg.
0: Na, de végre itt egy hirdetés.
2: A luxus jakton nem jár étkezés.
0: De attól függ, na menjünk bele ebbe szépen részleteibe, mert végre itt van egy hirdetés, egy ilyen apró hirdetés. Nem piros arany, mi az? Arany oldalak? Abba voltak a dolgok?
1: Igen. Rengeteg úgy piros arany. Hülye, az csak a nyérekem így nyomlik a szendvics.
0: Nekem piros arany, másnak arany oldalak.
2: Nem szereti. Múlt héten kívül.
1: Meg másnak aranyászok, meg aranyások, tudod. Nem, szóval, hogy volt ilyen is. Meg volt ugye az egyéb ilyen apró hirdetés a újságokban. De ott lányok hirdették magukat zömébe.
2: Na, mert az most... aranyások, hát végül is.
1: Az, igen, mondom, a kedvenc jelen az Istenek kardját fényesíteném. Ez volt így 3 szó.
0: Na, de most belekerült ebbe az apró hirdetés magazinba. Vidéki tévéken is biztos megy így a kis kép. A Rose Door luxus jacht, amit most már bizony ki lehet bérelni 200 millió forintért, bárki elviheti, pontosabban nem elviheti, ennyiért rámehet, mert ugye ebben nincsen benne az, hogy kimozdul a kikötőből, és kigyűjtöttem a hirdetésből az összes részletét, hogy miket lehet ezzel csinálni, hogyan lehet használni, tehát mit kell ahhoz ennél a hajónál magaddal vinni, például költőpénznek, hogy ne csak egy helyieges kávét szürcsölgess a fedélzeten.
1: Na, egyébként,
2: hogy... Pedig az milyen lenne már egy luxus jaktor, kis elesődítőt iszagot.
1: Lehet, hogy volt már ilyen, ki tudja. Na, szóval, hogy képzeljük el, 61,5 méter hosszú, egy fél focipálya, egészen karcsú, mert hogy nagyjából 12 méter széles, 12 fő fér el rajta, ehhez egy 13-14 fős személyzet dukál.
0: De mi ez 12 fő fér el rajta?
2: Hát a 14 személyes személyzettel együtt.
0: Belőled elfér rajta 20 is.
1: Na jó, de...
0: Meg neked nagyobb az egész.
1: Ez is igaz. Tehát, hogy 12 méter széles, én 18-nak érzem. Igen, én annyi ágyban gondolom, hogy én nem tudom. Na, szóval, hogy alapvetően egy olyan, mit tudom én, 300 misit, ha valaki rászán.
0: És költőpénzzel.
1: Összeáll a... Jaj, bejött egy nagy dög.
2: Egy darázs is pont felém jött, bocsánat.
1: Ajaj.
0: Bármelyik költök allergiás
1: erre? Igen, én.
0: Jó, akkor egy különleges életmentő műsor következik.
1: Szóval ott tartottam, hogy 300...
2: Figyelj, életmenteni már tudunk, mert tudunk újra. Megtanultuk a múltkor, hogy kell.
0: Én tudok gégemetszeni.
2: Hát azt
0: vagyok. Megcsináljam előre, még a csípés előtt, hogy
1: nem
0: biztos,
1: hogy biztos. Nem volt a mai műsorban, vagy mai nap.
2: De van ilyen nálad, ilyen szerkezet?
1: Nincs, de miért? Mindjárt kapom a lecseszést, tudom. Na. Szóval ott tartunk, hogy 300 millió, összeáll egy teljes utca.
0: Tehát, hogyha ez megcsíp, akkor lesz ennyi a biztosítás? Mert akkor mi elmegyünk Andival.
1: De ezt nem ti kapjátok meg, hanem a feleségem. Na, szóval, hogy 300 millió, összeáll az utca, mondjuk egy ilyen családi házas utca, mindenki eladja a házát, és mentek.
2: Családi házas utca, igen. És akkor
1: egy hétre
2: elmentek,
1: és elmennek
2: nyaralni. És utána mentek a kuka mellé, nem?
1: Oh, de már egy jó nyaralásért.
0: Itt nincsenek ilyen akciók, vagy ilyen kedvezmények? Nem tudom én, hogy azt mondod, hogy mondjuk te nem kéred a személyzetnek csak a felét, és akkor mondjuk nem 200 millió, csak 170.
1: Ja, meg még van kuponkódod is? Vagy
2: hát meg fölhozol.
0: Fény, ma születésnapos Johnny Depp, meghívod, akkor bízol benne, hogy ott annyira kiüti magát, hogy a bankkártyáról le tudsz csipogni 15 ezerenként egy kis zsét.
1: Ja, lehet, hogy már magyarokkal szóba
2: sem állhatod. Ő fizeti a monakói kikötői díjat.
0: Hát most feltűnik az neki, nem? Hát most itt volt Magyarországon, hol volt ez a csávó, aki nyúlta a pénzet, angyal földön valami 200 milliót leszedett. Tehát szerintem Johnny Deppet meghívod, és akkor megvan a bérleti díj.
1: Hát meg azért csak hoz valami ajándékot, és nem jön üres kézzel. És meg kell neki mondani, hogy ne arra, hogy csak készpénzt fogadunk el. Egyébként nem kell padlóváza meg ilyenek.
0: Meghívsz ilyen magyar TikTok kereket, mindenkitől beszedsz egy ilyen 100-200 ezer forintot, forgathatnak ott klipet, tehát valahogy azért visszahozogatod.
1: Az egyébként jó, feltörekvőzenekaroknak.
2: Nekik kell neked fizetni, hogy oda menjenek, nem ők fizetnek neked, hogy forgathassanak.
0: De nem. Hát itt kapnak egy olyan terepet a forgatásra, ami egyébként nem volna meg. Külön izgalmas a videónk, tehát hogyha bármilyen felületen nézitek, nagyon izgalmas, hogy Roland és Andi monitorozza, hogy a darázs olyan honnan támadja meg őket, meg hogyan. Ez egy plusz izgalmat ad ez a megszólaláshoz.
1: Hát igen, tehát hogy folyamatosan, hogy ha valaki nézi a videót, azt látja, hogy felfele nézegetünk.
0: Andi keveset mer beszélni, mert ugye miután a legyet bekapta a múlt héten, lehetséges, hogy társaságra
2: vágyik. Hát tényleg, most mi van, ha betáll a szádba?
0: Akkor nagyon gyorsan harapsz, hogy ne tudjon még csípni.
1: Nem, kiharapod a fejét.
2: Nem, de képzétek el, hogy anyuék úgy jártak tavaly előtt, már nem is tudom, Balatonon, hogy ott például valakinek be kellett adni egy ilyen, hát vagy injekciót adtak neki, vagy tablettát, már nem tudom, de véletlenül a kajával bekapta a darazsat.
0: De és nagyon gyorsan szét kell rágni. Vagy ráküldeni valamit, hogy ne tudjon repülni a gyomrodban.
1: Nézd!
2: Lehet, hogy még forgatta a szájába, mert azt hitte, hogy valami csimbokos hús. Tudod is.
0: Ha ez történik, akkor gyorsan a kemotox, vagy...
1: Nézd, Andi, ha bekapod, mi hálásak leszünk.
2: De nem akarom bekapni.
0: Legalább mi leszünk nyugiban?
2: Ezt nem.
0: Ezt kiszedem Effekt CD-re nyilván. 12 hely van ezen a hajón. Az azt jelenti, hogy mondjuk kibéreljük mi hárman, mindegyikünk hozhat magával még 3 embert.
2: Igen.
0: Kikkel megyünk?
1: Hát én meg vagyok, hát azt mondom, hogy 2 gyereket hozni kell, persze.
0: Család. Most tényleg?
1: Hát szerinted elengedtének?
0: Abból mi termel pénzt?
1: Nem tudom.
0: Na jó, akkor...
1: Körbe küldöm a gyerekeket,
0: hogy
1: halljanak a kikötőben. Úgyis no. Aranyosak, cukik, mi a nagy szemekkel szépen tud nézni, tudod? Hát csak megszánják őket ott a kőgazdagok, aztán...
0: Az milyen lesz, hogy te
2: van a eurót?
0: Iszogatod a kőbányait a 200 milliós jakton, és ilyen szakadt széna, meg nem tudom, ruhákban mászkál majd a lányodott a kikötőben. És te nézed föntről, hogy milyen ügyeske.
1: Igen, de tudod, mi lesz rajta még? Sports papucs.
0: Sports papucs. Jó, szandázokni. Azt nem.
1: Azt nem.
0: Andi, te kit hozol?
1: Kínai sports papucs.
0: Gazdagot hoz. Ki a leggazdagabb ismerősöd?
1: Nincs gazdag ismerős.
0: De ha azt mondod, hogy a Kitty.
2: Nem.
0: Van nagyon gazdag ismerősöd?
2: Vannak jómódú is. Hát van jómódú barátom, de...
0: Őt hozd.
2: De nem kifejezetten gazdagok, de jól élnek.
1: Akkor vegyenek fel hitelt, jó?
2: Persze.
1: Na, hát azért ennyit csak megél.
2: Mondják el a házukat miattam, nem?
0: És jó banker.
1: Így olcsósítod, azt mondod, hogy na akkor, és akkor már lehet, hogy nem is 170 millió, hanem csak mit tudom én, 120 millió, 100 millió.
0: Alkot ajánlok. Tehát, hogyha már úgyis hozod a családot, akkor rakd őket a személyzeti részre. És akkor el vannak ott külön utakon, ott lehetnek, panaszra ok nem lehet.
1: Dávid megtanul felszolgálni.
0: Ehetünk, amit meghagy.
2: De szerintem ő élné egyébként.
1: Amúgy lehet, igen.
2: A felszolgálás simán.
1: Amúgy az biztos.
0: Fontolóra kell vennünk, hogy vigyünk hallgatókat is a kis hajózásunkra, mert vannak kreatívak. Tehát itt van például Attila, ő azt mondja, hogy én neveznék, és ezzel is olcsósítanám az utat. Szerintem ez nekünk segítene.
1: Csak az a kérdés, tehát, hogy Attila, baromi hosszú evező kell hozzá. Tehát arról a luxus jaktról, hogy te leérjél a vízbe, mert...
0: Hát, vagy sok dágtép, tehát így oda ragasztod az Attilát a hajó oldalához, és akkor evezzen.
1: Igen, meg hát kéne még úgy nagyjából 50 Attila, hogy de szerintem még ők se tudnák megmozdítani. Hát mennyi ennek a súlya? Várjál, azt nem szedted ki? Hát most képzeljük el, hogy egy ilyen, hogy milyen magas, látod, az sincs itt. Azért nem volt teljes ez a statisztika, de hát gondolom, hogy azért ezt megmozdítani, az nem könnyű.
0: Biztos, hogy nem, de én azért titkon bízom benne, annyira nem néztem körbe a fedélzeten, hogy ott van valami medence, én abban még úgy elúszkálnék, csak van egy szauna egy ilyenen.
1: Hát azért csak
0: mini golf pálya, csak a legszükségesebbek.
1: De ha nem, akkor Attila, akkor lesz egy motorcsónak, jó? És akkor igazából nem tankoljuk tele, hanem jössz és evezel.
0: Tetszik. Azon kezdtem el még gondolkozni, hogy ebből lehetne ilyen szokás. Tehát, hogy a luxus cikkek, amiket a luxus emberek már nem tudnak értékelni, vagy már nem használnak eléggé, azokat így ki lehetne bérelni.
1: Mint például azok a fehérvári lányok, akik annól szintén mentek.
0: Te mindig a fehérvári lányok irányába mész, de tudod, hány híres meg gazdag ember van, akinek ilyen sorban állnak a luxus autók a garázsába, és már nem tudja élvezni, nem tudja használni.
1: Meg egyébként külföldön, ugye Dubajt szokták felhozni példaként, tudod, hogy ott vannak ilyen elhagyatott luxus autók is, és azokat állnak a parkolókban, és nem használja senki. Miközben, hogyha te eladnád, akkor kvázi vennél egy másik ingatlant belőle.
0: Hát nagyjából így. És nyilván, mert azt is ért, értem, hogy egy idő után minden unalmas. Tehát, hogyha mondjuk van egy ilyen hajód, és már a 8. éve ezen nyaralsz és mész, akkor el tudom képzelni azt, hogy ott csak ásítózva nézel körbe, és már nem annyira nagy élmény az egész. Tehát, hogy meg tudod unni, na ilyenkor kell bevonni valakit, aki lelkesen tud rajongani. Tehát akkor minket odavinni, és akkor mi feldobjuk a napot.
1: Igen, vagy ha valaki, nem tudom, minden évben mondjuk a Seychelles-szigetekre jár nyaralni, és már unalmas neki az a sok szikla, meg az a gyönyörű óceán, akkor hívd a rádiósokat, mi megyünk, és lelkesek leszünk, és mi
0: észreveszünk a nyaralásunkat. Mehetsz Hajdúszoboszlóra csúszdázni egy évet. Tök új lesz. Kis cserebere.
1: Igen, neked fogadom. Is új élmény. A Révül családnak is új élmény.
0: Mindenki örül, mindenki boldog. Buenos morgen mindenkinek.
2: Azt nem látják, hogy tapogat közben, és tudod, mit is kell nyomni.
1: Tudod, hol voltak ki a mozgású alakok? A Michael Jacksonnak a thrillerében. Azok az voltak a zombik.
2: Tényleg.
0: És én ezt Bónak veszem, jó?
1: Jó.
0: Tehát, hogy ezzel meg lehet sértődni. Amúgy nézzétek meg, van új háromrészes Jacko sorozat, amiben nyomoznak. Igazából megint arra jutnak, hogy bűnös, nem lehet tudni, gyanús, nem gyanús, ilyenek. De ami nagyon jó, hogy van benne
2: és
0: egy csomó...
2: És nem derül ki most se, hogy...
0: Persze, hogy nem, de láttad?
2: Nem, még nem néztem.
0: Van benne egy csomó eredeti felvétel, az viszont nagyon érdekes, tehát, hogy Neverlandbe bemennek kamerával, és akkor látod, hogy hol lakott, és egy picit így át tudod értékelni, hogy milyen ember lehetett, meg milyen körülmények között. Tök érdekes, ott van ez a kastély, ott van ez a palota, bemegy a hálószobába a kamera, bemegy ugye a titkos szobákba, meg stb. És nem érzem azt, hogy kéne. Tehát, hogy ott van egy ilyen luxus birodalom, de ugyanolyan béna szobák, mint ahogy nálunk vannak. Azt lesz számít, hogy vannak ilyen komornyik szobrok, meg nem tudom milyen szent szobrok, meg festmények, meg izé, de az meg, na mindegy.
1: Meg egy kicsit több szoba van, mint nálatok, nem?
0: Hát jó, de most érted, kicsit ilyen szobában nem kell több. Hát mutatták az ágyneműjét, meg azt a hálószobát. Igazából akkora, hogy egy francia ágy van benne, egy sima vetítővászon, ami lehet nézni filmeket, és az ágynemű, az pedig, hát nem tudom, szaténe, vagy miből van, de hogy ilyen csillogó, mint amikor beszorod ilyen csillámporral a valamit. Kéne a francnak.
1: Meg hát különben is ekkora házat takarítani, ugye?
0: Az a másik.
2: Hát biztos volt takarítónője. De egyébként, hogyha ekkora házam lenné, minden szobában mást csinálnék. Tehát lenné egy játékszoba, mármint nem olyan játék, amire te gondolsz, Roland.
1: Ez hányadik árnyalata lenne a szürkének?
2: Lehet lenne olyan szoba, hogy nem szoba.
0: Lenne egy spice szoba.
2: Az is igen. Egy ilyen limlomos szoba, tudjátok, mint ami a Monikának volt a jó barátokban.
1: Hát ott nem lenne, nem volt szabad kinyitni.
2: Igen. Egyébként nálunk is szoktak itt ugye kint úgy parkolni, hogy nem tudsz megfordulni, vagy nem tudsz bekanyarodni.
1: Így van, múltkor pont egy ilyen szitu volt, és én próbáltam volna innen a térről kiállni. Vicces volt, mert itt ugye a szomszéd épületben van egy biztonsági cég, jöttek onnan ki srácokat ismerek, és kérdezték is, hogy arrébb tegyük. Hát, mert hogy az egyik autó úgy állt meg, hogy tényleg nem lehetett elfordulni, úgyhogy nem volt más választás, itt pont itt álltam a térnek a belső sarkában, fogtam és kitolattam, és, így végig és körbe.
2: Igen, amúgy nekem is vissza kellett tolatni.
0: Lehetetlent, nem is mondasz ezzel, hát ugye az olaszoknál nyomják így, de ott ugye mindenki nagyon laza, hogy úgy parkolnak, hogy nem húzzák be a kéziféket. Tehát, hogyha egy kicsit így a párhuzamos parkolásnál kevesebb a hely, akkor a simán látod, hogy így odébb tolják a kocsidat. Nem kézzel, hanem szélvédővel, meg mi az lökhárítóval. Szélvédővel?
1: Szélvédővel? Az úgy erős. Azt nem tudom, hogy nyomják az olaszok.
0: Na, italiano. Azon...
1: Szélvédővel.
0: Agyaltam.
1: Erős szélvédők lehetnek ott az országban, nem tudom.
0: Ezek már ilyen modern, mint a pápa mobilja, tudod, hogy hátul szélvédő van.
2: Meg ott maguk az arét, meg átujját így oda csomagolod az autóra.
0: Én tegnap láttam egy nagyon furcsát, én nem hittem el, hogy ilyet látok, ez Budapesten volt, és én voltam a hülye, mert egyébként meg kellett volna állnom lefotózni, de annyira sokkolt a látvány, hogy ezt nem hittem el. Hárman voltunk egyébként a jelenetben. Budapest, 11. kerület, mentem le a gyógyszertárba, és látom, hogy egy csávó, egy ilyen bácsi az autójával kikanyarodik, és hallom ezt, amit senki nem akar hallani, a saját kocsia közelében sem, de másénál sem, hogy megáll, kisgáz, és akkor az egész oldalát végighúzta egy autónak. Megállt oldalt párhuzamosan, és akkor mondom, nagyon jó, ez egy rendes ember. Kiszállt, megnézte először a saját autóját, tehát nem a másikkal kezdett a sajátot, de ezt még nézzük el neki. Megnézte a másik autót, vállat húzott, bólintott, aztán elment.
1: Ennyi, szép csíkos lett.
0: Hát meg a jó. Ja. És visszafele láttam, hogy mekkora kárt okozott. első reakció kellett volna legyen, hogy befotózom, de mentem tovább, tehát hogy ezt nagyon elrontottam, de annyira sokkolt a jelenet, hogy ezt megcsinálják, és látok az én autómon is ilyen kisebb karcolásokat a négy oldalán, de hogy, de hogy már az is bosszant, mert tudom mennyi kijavítani, nyilván nem fogom, mert ez Budapest, de hogy ezt megteszi egy ember. Tehát nem írod egy cetlit, hogy én voltam, bocsi. Vagy nem is én voltam, bocsi.
1: Nem, gyerekek, egyébként ez tényleg nagyon, nagyon visszataszító, hogy másnak okozol egy igen jelentős mértékű kárt, és úgy vagy vele, hogy inkább megúszod, és inkább arra törekszel, hogy nem látta senki.
0: Azzal nyugtattam magam, hogy be van kamerázva az utca, tehát hogy ilyen esetben azért szerintem fogod és visszanézed a kamera felvételeket.
1: Jó, ez jó, igen.
0: Szerintem itt megnyugtatta magát, hogy ez nem annyira nagy gond, mert ő kiszállt, megnézte.
2: Hát az övén biztos nem akkor.
0: Lehet, hogy azért szállt ki, ez is előfordulhat, hogy azért szállt ki, mert látta, hogy ott vagyunk. És akkor, hogy akkor hát, ha de visszafele menet, ott mentem el a kocsi mellett, nem volt semmi cetté.
1: De ment tovább, vagy ott hagyta a saját kocsiját?
0: Nem, ment tovább.
2: Azt hittem, hogy, ja, mert én a kiszállnál azt hittem, hogy kiszállt, és ment tovább, azt mondta. Én azt hittem, hogy ugye, hogy nem, gyalog ment tovább a kocsival. Ja, az más, igen.
0: Mert
2: az
0: ezek nem. Után, én még azt is elfogadom, hogyha már úgyis szétcseszte a kocsimat, hogy akkor karcolja bele egy kulcssal a telefonszámát oda. Úgy is le kell az egész.
2: Igen, az ember egyébként tök sok, jó, nem sokszor, de nálam is előfordult már ilyen, hogy kerestem, hogy mire írjam rá, vagy hogy mit csináljak, tudod, és akkor mindig így zavarban van az ember, hogy nálam mindig van toll meg papír, esetleg valami történne, de hál' Istennek
0: nekem meg van 26 papír a kocsim, vagy bocsánat, én voltam, meg az Andi telefonszáma. Andi, de most itt leúzunk másokat, meg kiakadunk rájuk, meg haragszunk rájuk, de ne legyünk ennyire képmutatók, azért mondd meg te is azt, vald be itt a rádió hallgatók előtt, hogy te mások területére lógsz be a kocsiddal parkoláskor.
2: Nem.
0: Most mondtad műsor előtt, hogy átlógtál.
2: Ja, nem, hát vald igen. Be. Igen.
0: Egy centi is centi. A férfiak nevében.
2: Szerintem egy centi se volt, szerintem csak fél milli lehetett, amennyivel átlógtam a vonalon, és igen, hát rám szóltak, hogy kicsit álljak arra, mert hogy nem tudnak kiállni a garázsból. De hát jó, mindegy, nehéz eset.
1: De jó, de várjál, de hogyha az Andi a pár centit egy millinek látja, akkor ő neki azért nehéz beadni, hogy a 20 centi az 20 centi, szóval...
0: Meg igen, aki egyszer így beszól az Andinak, az bátor ember. Vagy vakmerő.
1: Hát vagy nem tudja, hogy neki van sokkolója és baltája. De látod, az nincs nála, az csak
2: tudja.
1: Otthon tartja.
2: Csak otthon.
1: Nála csak papír van, meg ceruza.
2: De már veszek egyet a kocsiba is.
0: Tehát ha én ott hőbörgök, hogy tegyük azt mondjuk, fél autóhosszal átlóg a helyemre az Andi, és megjelenik az Andi, akkor azt mondom, hogy úgy értem, nagyon szép a parkolás, és köszönöm szépen, hogy megtisztelsz, hogy az én helyemre is odalogsz ezzel az autóval.
1: Kifejezetten jól mutat az a fehér csík ott keresztbe az első kerekek mögött.
0: Amíg te itt parkolsz, én elkörözgetek. Úgyis van benzinem, úgyis hatósági járas. El leszünk. Semmi gond.
2: Hát de látjátok, valaki szeret veszélyesen élni.
0: A lány Andi, mellette a Roland, a fiú, ami meg a szemüveges.
1: A lány Andi mellett, én örülök, hogy ezt így körbeírtad.
0: Jó reggelt.
1: Mondjuk azért én lánynak, egy gyerekek fiúnak sem vagyok szép, de lánynak milyen lennék?
0: Egyébként ki tudja.
1: Különleges. Egyed.
2: Az biztos.
0: Döme.
1: Kicsit borostás.
0: Tényleg a döme.
1: A jelenik a nézzetek, lányom a döme. Igen, ez a strandos nyakbarkasztó.
0: Én vagyok rá. Mi úgy hívtuk, hogy tekintély, mert ugye innen látod, hogy valaki
2: van
0: tehetős.
2: Van mit belerakni.
1: Igen, mint hogy hülye gyerekpénztárca, de hát kinek?
0: Nem. Aztán egyébként elneveztem csajmágnesnek is, mert amúgy tök jól működik, mert ugye jönnek rá a goldigerek. Az van,
2: egy
0: hogy...
2: fecskével párosítva. Úgy az igazi.
1: Arra jönnek aztán a csajok.
0: De amúgy...
2: Rárepülnek.
1: A csaj...
0: Csak a hallgatónak mondom, ez ilyen nyakbalkasztható kis pénztárca a balatoni NDK-s, NSK-s turisták. Melyikek használták? De mindegyik szerintem, csak az egyiknek csörgött, a másiknak meg papírpénz volt benne. De hogy az a lényeg, hogy a csajmágnes vonulat, ez abszolút működik, csak az a baj, hogy ellentétesek a pólusok, tehát így taszítsa. De működik, na.
1: Igen, manapság ők már inkább a bankkártyára buknak szerintem.
0: De ma már menő vagy, ha egy ilyen elbemész egy strandra, nem? Vagy még mindig nem?
1: Próbáld ki, levideózom.
0: Jó, nem hűltem meg teljesen. A kávéautomatából vettem egy kávét, mert reggel kevertem magamnak ilyen porból, és annak olyan íze lett, mint a maci kávénak, és nagyon nem volt jó. Most vettem igazi automatás kávét.
2: Az sokkal jobb valóban.
1: Ádi, nem mondták, hogy
0: apró.
1: Léteznek normális, rendes pénztárcák, amivel úgy férfi emberként úgy meg tudsz jelenni bárhol.
2: Kellett az apróm, azt mondja, ebbe
1: tartod
2: az apród?
1: És abban lehet aprót tenni, meg papírpérci, sőt,
0: hups, most lebuktam.
1: Durva, még a személyi okmányaidat is bele tudod helyezni.
0: Nem, egy idő után nagyon ideges voltam, hogy a kocsiban az apró pénzek, nem tudom, nektek van-e ilyen apró sörek ez a kocsiban, de hogy ilyen kezelhetetlenül gurultak mindenfele, és akkor úgy döntöttem, hogy na, itt a helye ennek a találmánynak.
1: Én csak bevásárlós tízes tartok. Mármint ami a bevásárló kocsiba jó, igen.
0: Minden jó a tízes.
1: Mindenhol. Ahova mi járunk, mindenhol
0: 10
1: jó.
0: 10 forintot?
2: Igen.
0: Nem csak 50-esek százas van.
2: Hát az 20-as is jó.
0: Ja, ez itt a bánya tízesre megy.
1: Itt ez is jó.
2: Mert ő még nem próbálta a tízesre, meg a 20-asra. Nagy Zol.
1: Itt a kicsit is megbecsülik. Azért tudtam én is érvényesülni.
2: Kiveszi a dollár papa a kis műtyűjéből a százas.
1: Dollár papa?
0: Mi most a
1: lejpapi.
0: Most ebben a pillanatban a Roland és közülem én vagyok a vonzóbb, nem?
1: Erre inkább nem válaszolt. Na. Le tudtál menni, vonzósági szintbe alább. Ez nehéz.
0: Kölcsön egy a fodrászhoz.
1: Innen szép felállni, mondhatnám.
2: Ma... Tényleg, és ebben így kiszordál az aprót, tudod, és gondolom fizetne.
0: Ma legyen rendben a hajam, mert... Van itt mit a tejbe aprítani? Ha már lokálpatrióta lettem itt Tatabányán, akkor hadd buktassam le a tatabányai postát. Spáros kocsit loptak.
2: A tatabányai postát?
0: Csak azért, mert fél órát kellett várnom, és felúsztam magam. Képzeljétek el, álltam sorba, vagy ültem sorba a postán, és egy ember volt előttem, tehát én nem értettem az egész jelenetet, és fél órát vártam.
1: Mert úgy volt, típusokra van bontva, és
0: de nem érdekel. Nem érdekel. Nem egy ember, fél óra. Én már gyanakodtam, hogy a testvére a postás kisasszonynak csak titkolja. Tehát, hogyha te a testvéredhez mész, aki postás, nyilván eltitkolod, hogy ne tűnjön fel, hogy tudod dumcsisztok. Na mindegy. Fél óra alatt azért sok mindenre volt időm. És úgy voltam vele, hogy na, amikor én oda megyek, akkor mérni fogom, hogy mennyi idő alatt leszek meg. 56 másodperc. Mit lehet ott fél óra?
1: Ezzel sok férfi tud azonosulni.
0: Mindegy, de... Nem kivágni a kontextusból. De... Értelem, ember van aprója, küldjetek pénzt. Na, kevés csörök. Szóval, hogy volt időm megnézni a...
2: De ha sok van benne, akkor nem csörök.
1: Ezt papírra kell kitenni.
0: Volt alkalmam megnézni, hogy mind viszik hátul a csomagokat, és egy spáros kosáron tologatják balról jobbra.
1: Már én is láttam.
0: Az honnan van? Kérem, aha. Kérem, tessék megmondani.
1: Kölcsön kapták. Aha. Aha. Aha. A Givibe mi is szerveztünk 16 órás focit. Ilyen diák önkormányzat vezető voltam. És akkor jött az igazgató, hogy mit beszéltetek meg a hipermarket, direkt nem mondom a nevét, hogy mikorra visztek vissza a bevásárlókocsit? Reggel hétre. Ja, jó.
0: Elavult.
1: Nem nagyon beszéltük meg.
2: Csak hát elhoztátok.
0: Nálunk Budaörsön vannak.
1: Ami nem nehéz kitalálni, hogy bárdosos voltam, a Tesco volt közel, de mindegy.
0: Nálunk Budaörsön azért voltak olyanok, akik joguknak érezték azt, hogy a boltból hazatolhatják a kosárban a terméket. Tehát, hogy volt, hogy ott az ajtóban ilyenek voltak. De,
2: csoda, hogy a Lidli behozta ezt, hogy nem tudott tovább tolni a kocsit.
0: Szerintem a spárosok most valamit elvetnek a postától. Tehát, hogy lehet az, hogy ha az a piros láda, az tetszik,
2: mész az amilyen
0: adománygyűjtőnek,
1: vagy valamit.
0: Vannak azok az elektromos bringek, azok tök jók. Na, ezt majd lejátszatok. Mi a témák?
1: De figyelj, most már nem álljunk bele, tehát most már nincs értelme. Buenos morgen, minden hét.

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
1: Jó reggelt, vége van az ének, elég hűvös idővel kelnek ma a vének, és Kelt Tamás is, sziasztok, indítom a szombat délelőtti programot, 12 óráig töltetjük együtt az időt, mindjárt Jude Law-val, itt lesz Lady Gaga, elsőként pedig a

Kudló, és persze, hogy a Presszó a tavalyi évbe hoztam. Ez a Forrás Rádió. Üdv neked, jó reggelt, ha lehet ezt mondani, 7 óra után 9 perccel. A szombat délelőtti programot hallgatod, én Tamás, egészen 12 óráig lehetünk együtt. Előtte tuti jövök az üzenetküldő műsorral, 9-től 3 órátok van, hogy köszöntsétek az Antalokat és az Anetteket, hiszen ma névnapot ünnepelnek. A kalendáriumban persze ők is benne, na meg a többi érdekesség.

Justin Timberlake és a Sexy Back itt a Forráson. Jó reggelt mindenkinek, 4-8 után járunk. Ígértem az időjárást, tehát jó, hogy belemászunk. Maximálisan 25-26 Celsius fokkal találkozhatsz ma. Hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisütett a napocska, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Na jó, érez, nem tudom. Ragadjátok meg az alkalmat, amikor éppen nincs futó zápor vagy zivatar, akkor tessék akár kirándulni is. Rövidesen beleugrunk a közlekedési blokkba, előtt azonban kiváló dalokkal bombázlak. Katy Perry, Stussy, itt lesz Alexander Stan, elsőként pedig a Cuki Baby, jön a Shaq, csak slágerek.

0: Katy Perry, és persze, hogy a Daisies, egyébként Justin Bieber-nak is van pont ugyanilyen című dal a mostanság. Hozom a közlekedési blokkot, aztán robogunk a Jonas Blue és Malév közössel. Így szól majd az Age of Desire.
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
0: Jó hírem van, a közlekedés időjárási feltételei, na azok tök jók lesznek, viszont nem biztos, hogy jó lesz a Tát és Esztergom közötti 11-es és 117-es főút, mert hogy a mai napon rendezik a Tát Ebed Bike Tour kerékpáros túrát, emiatt 9 és 15 óra között jelentősen megnövekedett biciklis forgalommal kell számolnotok, tehát a 11-es és a 117-es főúton, valamint Tát és Esztergom térségében a rendezvény által érintett útszakaszokon. Kérik a tisztelt autósokat, hogy az érintett utakon vezessenek a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel, tanúsítsanak fokozott figyelmet, türelmet és segítség a kerékpárosok biztonságos közlekedését. Tessék megfogadni! Autópálya! Az M1-es szélesítési munkáival kapcsolatos információkat megtaláljátok az útinform oldalán. Az 1-esen Biatorbágy térségében az M1-es pálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt útszűkület van érvényben a 13-as kilométernél. A 10-esen Süttőn a 62-esnél földkábeleket telepítenek egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom. A 11-esen Tahítótfaluban közműépítés kezdődött, félpályás lezárást vezettek be a 30-as kilométernél, Esztergomban a 60 és a 62-es között építési munka miatt van útszűkület, szintén Esztergom közelében a 64-es és a 65-ös között néhány száz méter hosszan pedig útépítési munkálatok folynak. A 81-esen Kisbér és Kerékteleki között pedig több szakaszon favágók dolgoznak, több alkalommal 5 és 10 percre megállíthatják a forgalmat. Nos, ennyi voltam én a közlekedési blokkal, a neked van infód, akkor dobd el, mindenképpen ígérem tovább.

Milo és az ISZB csak slágerek összrepült. Te a szombat délelőttöt hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy. Ez a Forrás Rádió. Benne Tamás, a következő órában már a kalendáriumot hozom, ahogy ígértem. Itt lesznek az Antalok és az Anettek, 9-től pedig egészen déli 12-ig az üzenetküldő műsor a tiéd. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Wiz Khalifa rögvest, itt lesz a Zuber Stereo Kolányi Zsuzsival. Jó világ lesz, azt megígérhetem. Itt pedig Zala Larsson, na meg csak slágerek közte a Pretty Ugly.

zártam az első órát, ez volt az Apologize, 10 évvel ezelőttről hoztam. Szombat délelőtti program Tamással, persze 12 óráig tölthetjük együtt az időt. Jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán robogunk tovább egy kiválósággal. A Purple Disco Machine és a Ghost Town mutat

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
3: Szürke hályog, személyplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 8 perc múlva 8 óra, jó reggelt kívánok! Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán. Tűzütött ki Tatabányán 24 magyar lakta településen működő erdélyi és perciumi kulturális intézménynek ítéltek meg kormánytámogatást Romániában. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, ezt közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között vélhetően elalvás miatt egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben tereléssel elzárt úton leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül valószínűleg a lassú forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterrel az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz feltehetően szintén elalvás miatt nekiütközött az elette haladó ukrán járműszerelvény hátuljának. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül 7-en elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak, ezt közölték. 24 magyar lakta településen működő erdélyi és párciumi kulturális intézménynek ítéltek meg kormánytámogatást Romániában. A Fejlesztési Minisztérium által javasolt összegeket pénteki ülésén hagyta jóvá az ügyvivő bukaresti kormány, tájékoztatta az MTI-t az RMDS sajtószolgálata. A közlemény szerint a Bolojan kabinet az RMDS-es Cseke Attila megbízott miniszter által vezetett tárca javaslatára támogatja a többnyire önkormányzati fenntartású előadó művészeti intézményeket. Összesen 73 intézményt támogatnak, 24 közülük magyarok által is lakott erdélyi, párciumi és bánsági településeken működik. A minisztérium honlapján közzétett lista szerint a magyar kulturális intézmények közül a legnagyobb támogatásban a Szatmár-Németi Északi Színház és a Nagyváradi Szigligeti Színház részesül. Ezek az intézmények egyenként 5,2 millió lejt kapnak. Berendezési tárgyak kaptak lángra egy nagyjából 300 négyzetméteres, kétszintes tatabányai családi házban péntek délután. A felső szint egyik szobájában keletkezett a tűz, a vármegyeszékely hivatásos tűzoltói légzőkészülékben egy vízsugárral avatkoztak be. Az egységek eloltották a lángot. Hétfő délelőtt 11 órától megemlékezést tartanak Komáromban az 1918-as Piavei csatában hősi halált halt 639 huszár emlékére a Radecki huszárok emlékművénél. Beszédet mond Ábrahám Zsolt Tamás történész, a komáromi Klapka György Múzeum munkatársa, közreműködik Janowski Csenge népdalénekes.
0: Időjárás.
1: Szombaton és vasárnap is kellemes meleg idő várható, a délutáni órákban helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. A hőmérséklet délutánonként 25 és 28 fok között alakul, így a hétvége nagy részében kedvező időjárás várja a szabadtéri programok résztvevőit.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Jó reggelt, ígértem, hogy indítom a második órát, neztek már hozom is. Névnap és persze születésnap, na meg a kalendárium többi darabja. DJ Snake addig is a Stray Kids-el, jön a The Black Eyed Peas, elsőként pedig a Purple Disco Machine, ahogy ígértem, tétek a Ghost Town, tartsatok velem, nagyon szép délelőttöt!

DJ Snake és a Stray Kids kollaba tavaly évbe hoztam. Ez volt az In The Dark, ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtti program 12 óráig velem, utána pedig jön a Tempomat című vadonatúj autós magazin műsorunk, nem más, mint Bálint Lackóval. Ebben az órában pedig elhozom nektek a kalendáriumot, itt lesznek a névnaposok, ők az Anettek és az Antalok, a következő órától pedig beleugrunk az üzenetküldő műsorba. 0620 97 8 95-ös a számom, ezt tudod majd használni. Oliver Tree mindjárt Robin Schulz-el, itt pedig Molnár Tomi Filóval, hogy mi lesz holnaptól, nem tudom, de a Bombon is énekelt már hasonlót. Ez

Avicii és Robin Schulz a 2022-es misszióval. Csak slágerek közt hoztam. A forrást hallgatott kereken három frekvenciánkon. Esztergom, Tatabánya és persze Komárom térségben találsz minket. Igazából lefedjük egész Komárom, Esztergom vármegyét. Anettek, Antalok, ti ünnepeltek. Az Anett az Anna önállósult francia becézőjéből származik, jelentése kegyelem, könyörület, az Antal pedig a római Antonius nemzetség név rövidüléséből származik, jelentése valószínűleg herceg, fejedelem és elöljáró. Anettek, Antalok, boldog névnapot nektek! A többieknek üzi, 9-től lehet őket köszönteni, jön majd az üzenetküldő műsor. A kalendárium többi darabja rövidesen, addig Charlie XCX, Jazz Green, a Sophie and the Giants, Nomek, Elvis, valamint a Junkie XL. Csak slágerek közt itt a Little Less Conversation.

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülősó. Vízzene Virág Fesztivál 2026. Négy nap, végtelen élmény. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Július 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges lágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
2: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert,
5: majd hajnalig tartó after party következik. Ne maradj le! NOX!
2: Június 13-a, Komáromi Erőd.
5: Találkozzunk ott.
2: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést

Rina Savajamano meg Charlie XCX, a Back for You volt a tiétek 4 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás. A szombat délelőttben Tamás, köszönöm, hogy itt vagy, június 13-a van, a kalendáriumban vagyunk már is. A mai nap a gyermekek védőszentjének, Szent Antalnak, a háziállatok patrónusának a napja. Jó, és még el nem felejtem, figyeljetek lányok, férj, jósló, szerelem, varázsló nap a mai. A lány éjszaka a tükörben megláthatja jövendőbeliét, úgyhogy éjszaka felkelni, tükörbe belenézni, de aztán ne csodálkozzatok, hogy a saját magatokat látjátok. A mai nap szülötte Gojko Mitić, szerb színész, rendező, író. Ha azt mondom, hogy Vinetú, szerintem mindenkinek beugrik. Blaskó Pétert is emlegethetem, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színésző. Ugyancsak a mai nap szülötte Mérikét Olsen és Ashley Olsen. Hát nem véletlenül egy nap születtek, hiszen amerikai színész ikerpárról beszélünk. A Charlie angyalaiba, a Teljes gázzal című produkcióban, ott például tuti megtaláljátok. Csak szólok, hogy most nem éri röhögni, de pontosan 104 évvel ezelőtt Charlie Osborne csuklani kezdett, és csak 69 év múlva múlt el neki. Kapaszkodj, több mint 435 milliószor csuklott, mielőtt abba hagyta. Nos, ennyi voltam a kalendáriummal, és remélem, hogy nem kezdek el csuklani, mert ki tudja, hogy mikor lesz vége. Kese a mindjárt, Avril Lavigne, na meg Raven Lynn, a 2 évvel ezelőtt is lágerével. Itt a Lamina! Szíve.

Tamás. 9 órától jövök az üzenetküldő műsorral. Előtt azonban van fontos dolgom. Elregélem azt, amit már a közlekedési infóban is mondtam. A mai napon rendezik a Tát Ebed Bike Tour kerékpáros túrát. 9 és délután 3 óra között jelentősen megnövekedett biciklis forgalommal számoljatok a 11-es és a 117-es főúton, valamint Tát és Esztergom térségében a rendezvény által érintett útszakaszokon. Kérik a tisztelt autósokat, hogy az érintett utakon vezessenek a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel, tanúsítsanak fokozott figyelmet, türelmet és segítsék a kerékpárosok biztonságos közlekedését. Ugye figyeltétek, Tát és Ebed között, tehát Bike Tour 9 és délután 3 óra között. 0-20-97-8-97-8-5-ös, akár közlekedési infód van, akkor is használhatod, de hogyha élnél a lehetőséggel az üzenet küldő műsorral kapcsolatban, tessék, dobtam. Dua Lipa mindjárt itt lesz a Well Hello, elsőként pedig Mabel. No és persze, hogy a Boyfriend

0: Dualipa, és persze, hogy a Levitating, zártam a második órát a szombat délelőttben, jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán nyitom a harmadikat, ami egyben már az üzenetküldő műsor első órája is lesz. Re-up, és az All My Life milyen lesz?
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgan! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Június 27-én Dániel Fi érkezik a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadára. Készülj egy különleges nyári estére az öreg tó partján, ahol az őszinte dalok, a közös éneklés és a fesztivál hangulat garantál. Hívd a barátokat, és éld át élőben Dániel Fi koncertjét Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
4: Új évadában is várja önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. 3 nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 9, jó reggelt kívánok! Egy héten belül 4 gyermek került be kórházba, nyelőcsőbe szorult gombelem okozta sérülésekkel. A tengeri hírszerzés új módszereire figyelmeztet a kínai Állambiztonsági Minisztérium. Magyar képző és iparművészek alkotásaiból nyílt kiállítás Krakkóban. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. A gombelemek lenyelésének veszélyére figyelmezteti a szülőket a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet. Miután egy héten belül 4 gyermek került be a kórházba, nyelőcsőbe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás. Közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti eljárással távolították el az idegentestet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe tavaly 777, idén júniusig pedig már 630 hasonló esettel kerültek be gyerekek. Leggyakrabban pénzérméket, nyalókapálcikákat, díszkavicsokat, hajcsatokat, mágneseket és gombelemeket nyelnek le a gyerekek. A tengeri hírszerzés új módszereire figyelmeztetett pénteken a kínai Állambiztonsági Minisztérium. A tárca szerint egyes külföldi szervezetek felderítő bójákat, pilóta nélküli vízi járműveket, valamint úgynevezett kémteknősöket és kémhalakat is felhasználhatnak érzékeny adatok gyűjtésére. A minisztérium arra kérte a kutatóintézeteket, a hajó tulajdonosokat és a halászokat, hogy fokozott óvatossággal kezeljék a külföldről származó berendezéseket, valamint jelentsék a hatóságnak az ismeretlen bójákat és egyéb gyanús eszközöket. A Magyar Művészeti Akadémia képző és iparművészeinek alkotásaiból nyílt kiállítás az Idő érintése címmel a krakkói művészetek palotájában, közölte az MMA pénteken az MTI-vel. A tárlat festményeket, szobrokat, grafikákat, valamint ötvös kerámia és üvegművészeti alkotásokat, textíliákat, járműterveket, bútorokat és építészeti víziókat is felvonultat műfaji határokat átlépő összművészeti koncepcióban. A kiállítás fókuszában a lengyel-magyar történelmi és kulturális kapcsolatok állnak, többek között a közös történelmi emlékezet és a két nép évszázados összefonódása. Ennek kiemelt eleme Makovec Imre Felső Krisztina városi Szent Mihály templomának virtuális megjelenítése is. És végezetül sport, megtartották a Bozsik intézményi program 2025-26-os tanévének utolsó rendezvényét, a Komárom körzet tanévzáró tavaszi Grassroots fesztiválját a komáromi Petőfi Sándor általános iskola multifunkcionális pályáján. A délelőtti eseményen 10 óvoda, közel 100 óvodása vett részt, a gyerekeket közös bemelegítés, ügyességi feladatok és folyamatos játék várta a pályákon. A rendezvény résztvevőit Vörösházi Tibor, az MLS a Bozsik intézményi labdarúgó program körzeti szervezője köszöntötte. A program végén minden gyermek ajándékot vehetett át az MLS-től.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire nyárjasan meleg időre készülhetünk, 25 és 28 fok körüli csúcs hőmérséklettel, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkülhet, ugyanakkor hosszabb, rövidebb napos időszakokból sem lesz hiány.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Anett és Antal köszöntésre tökéletes ez a 3 óra, mert hogy elkezdődik az üzenetküldő műsor, szia-szia, ez a Forrás Rádió. Csak slágerekkel a nap 24 órájában, én Tamás, üzenj nekem nyugodtan. Csupek és Elton John közöse mindjárt elsőként, pedig rába, ahogy ígértem, szól már is az All My Life. Rádiózz velem!

volt a tiéd 2005-ből szállítottam ide. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtt is jelzem már az üzenetküldő műsor. Egészen 12 óráig tart a program, onnan pedig jön majd a Tempomat Bálint Lackóval a Vadonatúj Autós magazin műsorunk. Addig viszont például Buenos Morgan visszatekintőt is repítek felét, luxus hajóra szállunk ebben az órában, úgyhogy nagyon füleljetek egy-két érdekességet tudja, hogy megkaptok. Jön majd Rihanna, itt lesz Gigi Dag, na meg a BSW by Alex és a Slab közös Lidokain most. A raktáros fiúk írtak nekem Tatabányáról, a ma reggeles műszaknak küldenék a Lidokaint, pörögjenek a kezek, mindjárt vége, na ez lenne az üzenet. Raktáros fiúk, köszönöm, hogy írtatok, a műszaknak pedig küldöm már is a BSW by Alex és a Slab kollabot. Itt a Lidokain.

volt, Robin the 54 Ultra és a Talk to You volt a tiéd, csak slágerek közt hoztam az újdonságot. Ez a szombat délelőtti üzenetküldő műsor egészen 12 óráig tartott velem, Gigi Dangal a folytatásban. Réka írt üzenetet a legjobb barátnőjének, Dórinak szeretnék küldeni a dalt. Köszönöm, hogy mindig meghallgatsz. Ez az üzenet, a dal pedig persze, hogy a 90-es évek legvégéről, Gigi D'Agostino és Alapesion. Hozom csak slágerek.

hitén 2001-ből szállítottam az urat. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Köszönöm, hogy velem tartasz. Elmira írt dologról, saját magának és családjának kérné a Rihanna nótát, amivel most jelentkezem. Most indulnak egy kis pihenőre, útközben jól esne. Na oké, Elmira, semmi akadálya, hozom neked. Rihanna érkezik, itt jön az S&M. No és persze nektek jó utat, jó pihenést!

0: A szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Megszoktátok már, hogy minden órában hozok egy Buenos Morgan visszatekintőt, így lesz most is. A program magam 6 és 10 között ébreszt hétköznaponként, Rolanddal és Ádámmal, no meg a hírszer kislányokkal. Luxus hajóra szállunk, mit szóltok hozzá, és persze a méretek sem mindegy, hogy mekkorák, nem csak a hajónál. Na mindegy, dobom a részleteket.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, nem tudom, hogy ilyen jár-e, mondjuk egy luxus jakton ott milyen kaja van, de ott szerintem nem jár alapvetően étkezés, azt ott te oldod meg.
3: Na, de végre itt egy hirdetés.
4: A luxus jakton nem jár étkezés.
3: De attól függ, na menjünk bele ebbe szépen részleteiben, mert végre itt van egy hirdetés, egy ilyen apró hirdetés. Nem piros arany, mi az? Arany oldalak? Abba voltak a dolgok?
2: Igen, meg ilyen rengeteg úgy piros arany. Hülye, az a könnyére kell nyomni a szendvics.
3: Nekem piros arany, másnak arany oldalak.
4: De ezt nem szereti.
2: Múlt héten kiderült. Meg másnak aranyászok, meg aranyások, tudod. Nem, szóval, hogy volt ilyen is. Meg volt ugye az egyéb ilyen apró hirdetés rovat újságokban. De ott lányok hirdették magukat zömébe.
4: Na, mert az aranyások, hát végül is.
2: Az, igen, mondom, a kedvenc jelen az Istenek kardját fényesíteném. Ez volt így három szó.
3: Na, de most belekerült ebbe az apró hirdetés magazinba. Vidéki tévéken is biztos megy így a kis képújságban. A Rose Door luxus jacht, amit most már bizony ki lehet bérelni, 200 millió forintért bárki elviheti, pontosabban nem elviheti, ennyiért rámehet, mert ugye ebben nincsen benne az, hogy kimozdul a kikötőből, és kigyűjtöttem a hirdetésből az összes részletét, hogy miket lehet ezzel csinálni, hogyan lehet használni, tehát mit kell ahhoz ennél a hajónál magaddal vinni, hát például költőpénznek, hogy ne csak egy helyieges kávét szürcsölgess a fedélzeten.
2: Egyébként,
4: hogy pedig az mi ellene, már egy luxus jaktan kis elesődítőt iszog.
2: Lehet, hogy hót már ilyen ki tudja. Na, szóval, hogy képzeljük el, 61,5 méter hosszú, egy fél focipálya, egészen karcsú, mert hogy nagyjából 12 méter széles, 12 fő fér el rajta, ehhez egy 13-14 fős személyzet dukált.
3: Mi ez 12 fő fér el rajta? Ez
4: hát
3: ez sokkal
4: hát a 14 személyes személyzettel együtt.
3: Belőled elfér rajta 20 is.
2: Na jó, de
3: meg neked nagyobb az egész.
2: Ez is igaz. Tehát, hogy 12 méter széles, én 18-nak érzem. Igen, jó, de annyi ágy van, gondolom, én nem tudom.
1: Buenos Morgan, minden

címmel, a Last Frequencies, valamint L.A. Dewey közös pörgettem. Ezzel zártam az első órát az üzenetküldő műsorban. Jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán nyitom a másodikat a Swiss Disco-val és Charlotte Hanninggel. Ilyen lesz az I Found You!

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 10, jó napot kívánok. Leállt tegnap délután a Facebook és az Instagram is. Szlovénia péntektől megszüntette a Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. Bemutató edzést tartott a komáromi városi sportcsarnokban a KVS-e. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Péntek délután hiba lépett fel a Facebook, az Instagram és a Messenger működésében, tehát a Metánál volt a hiba. Az alkalmazások akadoztak, vagy nem töltöttek be, nem lehetett posztolni, egyeseket pedig ki is jelentkeztetett a program magától. A leállás a telefonos appokat és a böngészős verziókat is érintette. A hasonló leállásokat figyelő Down Detector szerint a fennakadás sokakat érintett Magyarországon és más országokban is. A nemzetközi sajtó is beszámolt a leállásról. 2 évvel ezelőtt történt hasonló leállás, akkor a Meta szóvívője szinte azonnal reagált, hogy tudnak a problémáról és dolgoznak rajta. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmány ellenőrzéseket pedig célzott rendőri intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében. Szlovénia 2023. októberében vezette be az ellenőrzést a horvát és a magyar határon, miután Olaszország is hasonló intézkedést rendelt el a szlovén határon. Ljubljana akkor a közel-keleti biztonsági helyzet romlásával és a terror veszély növekedésével indokolta a döntést. Az ideiglenesnek szánt intézkedést azóta többször meghosszabbították. Nyárnyitó koncerttel várja a közönséget június 14-én, azaz most vasárnap. Délután 5 órától az Ezüst Hang Fuvola együttes az Esztergomi Kapcsolatok házában. A koncerten népszerű dallamok, filmzenék, klasszikus művek csendülnek fel fuvolára hangszerelve, könnyed nyári hangulatban. A szervezők mindenkit várnak egy közös zenei élményre Esztergom belvárosában. És végezetül sport, bemutató edzést tartott a komáromi városi sportcsarnokban a KVS-e. A foglalkozás célja a kézilabda népszerűsítése volt. Az eseményen azok a városi iskolások is részt vettek, akik a tanév során rendszeresen ismerkedtek a kézilabda alapjaival az iskolai foglalkozásokon. Az egyesület legfontosabb célja, hogy a következő szezonban minél több gyermek csatlakozzon utánpótlás csapataikhoz, és folytassa a kézilabdázást a klubban. A program végén szülői tájékoztatót is tartottak, ahol bemutatták a 2026-27-es szezon U12-es csapatának edzőit, Gera Norbertet, aki a lányok, valamint Világos Dianát, aki a fiúk szakmai munkájáért felel majd.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire nyárjasan meleg időre készülhetünk, 25 és 28 fok körüli csúcshőmérséklettel, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkülhet, ugyanakkor hosszabb, rövidebb napos időszakokból sem lesz hiány.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Velem, ahogy ígértem, déli 12-ig mindenképpen együtt, onnan pedig majd jön a Tempomat című vadonatúj autós magazinunk Lackóval. Ez viszont még elhozza az üzenetküldő műsort, benne a Buenos Morgan visszatekintővel. Jön majd Maris Peti is, hölgyek. Nelly mindjárt, Swiss Disco, Charlotte Henning közös pedig kezd. Itt az I Found You.

Forrás Rádió. Na és persze, hogy a szombat délelőtti üzenetküldő műsor, köszönöm, hogy velem tartasz. 12-ig teheted, onnan pedig jön majd a tempomat, Bálint Lackóval. Ez az óra is elhoz neked egy Buenos Morgan visszatekintőt. Darázs veszély a luxus hajón, mert hogy még mindig ott vagyunk a nagy óceánon. A következő fél órában tuti hozom a részleteket. Addig nyúvik, BTS, na meg Marics Peti, na BSV-vel. Zsuzsa írtam Komáromból, a szabóság minden dolgozójának küldi a számot. Túléltük ezt a hetet is üzenettel. Nos, az biztos, hogy túléltétek. Marics Petit és a BSV-t hozom nektek. Itt a Roller Coaster, az újdonság. Nektek

Tom Sinclair és Kaizo a közösük az Icon Way-t, az újdonság itt a Forráson. Szombat délelőtti üzenet küldő műsor, köszönöm, hogy itt vagytok. Eszter üzenetével folytatom, kislányának, Lizának küldeni a dalt 8. születésnapjára. Te vagy a napsugarunk, ez lenne az üzenet. És hozzá egy K-pop dal. Eszter, köszönöm, hogy írtál. A BTS-t mindenképpen hozom, itt jön a Swam. És persze Lizának üzenem, hogy boldog 8. szülit!

Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc!

és út és a Barz újdonsága. Better Times volt a tiétek. Szombat üzenetküldő műsor itt a Forráson. Én Tamás. 12 óráig tölthetjük együtt az időt. Laura írt rám, azt nem tudom honnan, de valahonnan az tuti, a komplet irodának küldené Nyúvik új dalát a délelőtti kávé mellé. Azt a van reggeli, délelőtti, délutáni és esti. Na, én ezt biztos, hogy nem bírnám. Szerintem két nap alatt feladná a szívem. Laura, köszönöm, hogy írtál a kávé mellé. Akkor itt van Nyúvik, és persze a Let Me In. Jó munkát nektek is!

0: volt a tiétek, 4 évvel ezelőttről hoztam. Forrás Rádió, és persze szombat délelőtti üzenetküldő műsor, mindez Tamással. Elérkeztünk egy újabb Buenos Morgan visszatekintőhez. Irány megint csak a luxushajó, úgyhogy ringatózásra fel, de a darázs veszély is fennállhat, hogyha egy ilyen helyre mentek. Na, mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, szóval, hogy alapvetően egy olyan, mit tudom én, 300 misit, ha valaki rászán.
3: És költőpénzzel.
2: Összeáll a... Bejött
4: egy nagy dörg. Darázs is pont felém jött, bocsánat.
2: Ajaj.
3: Bármelyik költök a lergyel?
2: Igen, én.
3: Jó, akkor egy különleges életmentő műsor következik.
2: Ott tartottam, hogy
4: figyelj,
2: 300...
4: életmenteni már tudunk, mert tudunk újra. Megtanultuk a múltkor, hogy kell.
3: Én tudok gégemetszeni.
4: Hát azt nagyon.
3: Megcsináljam előre, nem, még a csípés előtt, hogy
2: nem
3: biztos,
2: volt betervezve a mai műsorban, vagy mai nap.
4: De van ilyen nálad, ilyen szerkezet?
2: Nincs, de miért? Mindjárt kapom a lecseszést, tudom. Na. Szóval ott tartottunk, hogy 300 millió, összeáll egy teljes utca.
3: Tehát, hogyha ez megcsíp, akkor lesz ennyi biztosítás? Mert akkor mi elmegyünk Andival.
2: De ezt nem ti kapjátok meg, hanem a feleségem. Na, szóval, hogy 300 millió, összeáll az utca, mondjuk egy ilyen családi házas utca, mindenki eladja a házát, és mentek.
4: Családi házas utca, igen. És akkor
3: egy hétre
2: elmentek a házat, igen,
4: és utána mentek a kuka mellé, nem?
2: Oh, de várj, jó nyaralásért.
3: Itt nincsenek ilyen akciók, vagy ilyen kedvezmények? Nem tudom én, hogy azt mondod, hogy mondjuk te nem kéred a személyzetnek csak a felét, és akkor mondjuk nem 200 millió, csak 170.
2: Ja, meg még van kuponkódod is?
3: Hát
2: ja,
3: tényleg. Fél, ma születésnapos Johnny Depp, meghívod, akkor bízol benne, hogy ott annyira kiüti magát, hogy a bankkártyáról le tudsz csipogni 15 ezerenként egy kis zsét.
2: Ja, lehet, hogy már magyarokkal szóval
4: sárhatunk. Ő fizeti a monakói kikötői díjat.
3: Hát most feltűnik az neki, nem? Hát most itt volt Magyarországon, hol volt ez a csávó, aki nyúlta a pénzet, angyal földön valami, ja. 200 milliót leszedett. Tehát szerintem Johnny Deppet meghívod, és akkor megvan a bérleti díj.
2: Hát meg azért csak hoz valami ajándékot, és nem jön üres kézzel. És meg kell neki mondani, hogy ne arra, hogy csak készpénzt fogadunk el. Egyébként nem kell padlóváza, meg ilyenek.
3: Meghívsz ilyen magyar TikTokereket, mindenkitől beszedsz egy ilyen 100-200 ezer forintot, forgathatnak ott klippet, tehát valahogy azért visszahozogatod.
2: Az egyébként jó, feltörekvő zenekaroknak.
4: Nekik kell neked fizetni, hogy oda menjenek, nem ők fizetnek neked, hogy forgathassanak.
3: De nem, hát itt kapnak egy olyan terepet a forgatásra, ami egyébként nem volna meg. Külön izgalmas a videónk, tehát hogyha bármilyen felületen nézitek, nagyon izgalmas, hogy Roland és Andi monitorozza, hogy a darázs vajon honnan támadja meg őket, meg hogyan. Ez egy plusz izgalmat ad ez a megszólaláshoz.
2: Hát igen, tehát így folyamatosan, ha valaki nézi a videót, azt látja, hogy felfele nézegetünk.
3: Andi keveset mer beszélni, mert ugye miután a legyet bekapta a múlt héten, lehetséges, hogy társaságra
4: hát,
3: vágyik.
4: Tényleg, most mi van, ha betáll a szádba?
3: Akkor nagyon gyorsan harapsz, hogy ne tudjon még csípni.
4: Nem, de képzétek el, hogy anyuék úgy jártak tavaly előtt, már nem is tudom, Balatonon, hogy ott például valakinek be kellett adni egy ilyen, hát vagy injekciót adtak neki, vagy tablettát, már nem tudom, de véletlenül a kajával bekapta a darazsat.
3: De és nagyon gyorsan szét kell rágni. Vagy ráküldeni valamit, hogy ne tudjon repülni a gyomrodban.
2: Nézd.
4: Lehet, hogy még forgatta a szájába, mert azt hitte, hogy valami csimbogos ús.
3: Ha ez történik, akkor gyorsan a kemotoxait.
2: Nézd, Andi, ha bekapod, mi hálásak leszünk.
4: De nem akarom bekapni.
3: Legalább mi leszünk nyugiban?
4: Ezt nem.
3: Ezt kiszedem FX CD-re nyilván. Jó.
1: Buenos Morgan, minden hét.

0: tévémaci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van valami a levegőben.
2: A tavalyi hatalmas siker után idén újra a Vízzenevirág Fesztivál színpadán. A Halott pénz. Június 26-án este Tata ismét megtelik zenével, energiával és felejthetetlen pillanatokkal. Készülj a legnagyobb slágerekre. Ez az este is hatalmas lesz. Ne maradj le! Jegyek és információ www.vízzenevirágfesztivál.hu.
3: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 11 óra, üdvözlöm Önöket. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, tűz ütött ki Tatabányán, 24 magyar lakta a településen működő erdélyi és párciumi kulturális intézménynek ítéltek meg kormánytámogatást Romániában. Már is hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Szabó Istvántól hallják. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, ezt közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között véletlenül elalvás miatt egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben tereléssel elzárt úton leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül valószínűleg a lassú forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterrel az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz feltehetően szintén elalvás miatt nekiütközött az elette haladó ukrán járműszerelvény hátuljának. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak, ezt közölték. 24 magyar lakta településen működő erdélyi és párciumi kulturális intézménynek ítéltek meg kormánytámogatást Romániában. A Fejlesztési Minisztérium által javasolt összegeket pénteki ülésén hagyta jóvá az ügyvívő bukaresti kormány, tájékoztatta az MTI-t az RMDS sajtószolgálata. A közlemény szerint a Bolojan kabinet az RMDS-es Cseke Attila megbízott miniszter által vezetett tárca javaslatára támogatja a többnyire önkormányzati fenntartású előadó művészeti intézményeket. Összesen 73 intézményt támogatnak, 24 közülük magyarok által is lakott erdélyi, párciumi és bánsági településeken működik. A minisztérium honlapján közzétett lista szerint a magyar kulturális intézmények közül a legnagyobb támogatásban a Szatmár Németi Északi Színház és a Nagyváradi Szigligeti Színház részesül. Ezek az intézmények egyenként 5,2 millió lejt kapnak. Berendezési tárgyak kaptak lángra egy nagyjából 300 négyzetméteres, kétszintes tatabányai családi házban péntek délután. A felső szint egyik szobájában keletkezett a tűz, a vármegyeszékely hivatásos tűzoltói légzőkészülékben egy vízsugárral avatkoztak be. Az egységek eloldották a lángot. Hétfő délelőtt 11 órától megemlékezést tartanak Komáromban az 1918-as Piavei csatában hősi halált halt 639 huszár emlékére a Radecki huszárok emlékművénél. Beszédet mond Ábrahám Zsolt Tamás történész, a komáromi Klapka György Múzeum munkatársa, közreműködik Janovszki Csenge népdalénekes.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire nyáriasan meleg időre készülhetünk, 25 és 28 fok körüli csúcshőmérséklettel, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkülhet, ugyanakkor hosszabb, rövidebb napos időszakokból sem lesz hiány.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Na kérem, a mai napon az utolsó lehetőség arra, hogy köszönts, névnapos vagy éppen születésnapos ismerőst, segítek, Antalok, Anettek, ti ünnepeltek. 0-20-94-8-94-85-ös a számom, használjátok bátran. Jön Bruno Mars, Joel Corey és Jennifer Lopez-zel, ahogy ígértem. Itt már is a Get Right, rádióz velem!

ezt a dalt esküvőkön sokszor halljátok. Bruno Mars, és persze, hogy a Mary You 2011-ből hoztam. Ez a forrás. A szombat délelőtti üzenetküldő műsort hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, én Tamás. Ez az olyan, még tudja, hogy a miénk. Na mindjárt elregélem még egyszer, hogy mi a helyzet a 11-es és a 117-es főutakon, mert hogy ugye tudjátok, kicsit kerékpároznak arra felé. Az infók mindjárt, aztán persze jön a Buenos Morgan visszatekintő is. A Jacko sorozat kerül elő. Nem a film, hanem a sorozat, amit a Netflixen találtok. Három részes doksi, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor mindenképpen füleljen, a következő fél órában hozok belőle részleteket. Ádi mesél, mint ahogy szokta. Én pedig hozok jó dalokat, itt lesz nem sokára Fluor, Sosehol és Sofia újdonsága, ebben a blogban pedig elsőként Dr. Béres és Verép Tomi. Annyi írt üzét lábatlanról, azt írja, hogy szemereg az eső, na most ez egy kicsit korábban volt, lehet, hogy azóta már nem. Kérni szépen Verép Tomi és Dr. Béres számát. Kitartást írja, Hajni, köszönjük szépen, neked is szép napot kívánok, ha esetleg még mindig szemereg az eső, akkor pedig esernyő. Ugye nem bántad meg ez a dal? Dr. Béres és Verép Tomi a Porondon, hozom csak sláger.

Johnny's Winded Organs és az Extentons of a Hardware. Nagyon nagy klasszik 2006-ból hoztam nektek. Ez a forrás a szombat délelőtti üzenetküldő műsort hallgatott. Antalok, Anettek, igen, ti ünnepeltek. Na, őket lehet köszönteni, a gondoljátok, 0620-978-9785-ös a számom. Na, itt vagyok az infóval, Tát Ebed Bike Tour, ez a kerékpáros túra neve. Ma emiatt 9 és 15 óra között jelentősen megnövekedett biciklis forgalommal kell számolnotok a 11-es és a 117-es főúton, valamint Tát és Esztergom térségében. Kérik a tisztelt autósokat, hogy az érintett utakon vezessenek a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel, tanúsítsanak fokozott figyelmet, türelmet és segítsék a kerékpárosok biztonságos közlekedését, tehát egy kötéllel ne kössétek oda, hogy gyorsabban haladjanak. Köszi! Na mindez tehát a 11-es és a 117-es főút, valamint Tát és Esztergom térségét érinti. Tát Ebed Bike Tour 3 óráig. Az üzenetküldő műsor az pedig délig. Peti írt rám, a ma esti legény búcsús csapatnak küldeni az újdonságot, a keserűt, a fluor, Sosehol és Szófia közöst. Az üzenet, készüljetek, mert hatalmas buli lesz. Ünnepeljük az ifjú párt. Na várjál, egy legény búcsú, nem a párt ünnepeljük. Na mindegy, Peti, ha ti így, akkor oké, ünnepeljétek. Köszi, hogy írtál, itt a dal, hozom csak slágerek közt.

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornograst, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Osztián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Július 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges slágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
5: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert,
4: majd hajnalig tartó afterparty következik. Ne maradj le! NOX!
5: Június 13-a, Komáromi Erőd.
4: Találkozzunk ott!
5: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék

Hallott Bruno Martin és Ziva, Hear Me Now volt a tiétek. Csak slágerek a nap 24 órájában. Ez a forrás, benne a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Mindjárt hozom a Buenos Morgan visszatekintőt, a Jacko sorozat kerül elő, úgyhogy ha érdekel, hogy mi van benne, hát nem azt mondom, hogy konkrétan mindent elmesélnek róla, de azért tudtok meg részleteket, úgyhogy fülelni, addig is, mert hogy itt jön Lótfi Beg és Búrai, nem is akármivel. Barbie írt rám, a legjobb barátnőjének, Vikinek küldeni ezt a dalt. Nem sok

0: Sugar és a This is the World We Live In 2004-es datálással repült. Ez a forrás, benne persze az üzenetküldő műsor, és ugye a Buenos Morgan visszatekintő, ahogy ígértem, Jacko sorozat, no, hogy miről is szól konkrétan maga az egész. Ez egy doksi film, tudjátok, Ádi mindent elmesél. Na, füled!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Buenos Morgan mindenkinek.
3: Azt nem látják, hogy tapogat közben, és nézhetem, hogy mit is kell nyomni.
4: Tudod, hol voltak ki a mozgású alakok? A Michael Jacksonnak a Thrillerében. Azok az voltak a zombik.
3: Tényleg.
2: És én ezt bónak veszem, jó?
4: Jó.
2: Tehát, hogy ezen meg lehet sértődni. Amúgy nézzétek meg, van új háromrészes Jacko sorozat, amiben nyomoznak. Igazából megint arra jutnak, hogy bűnös, nem bűnös, nem lehet tudni, lehet tudni, gyanús, nem gyanús, ilyenek. De ami nagyon jó, hogy van benne egy csomó...
3: És nem derül ki most se, hogy...
2: Persze, hogy nem, de láttad?
3: Nem, még nem néztem.
2: Van benne egy csomó eredeti felvétel, az viszont nagyon érdekes, tehát, hogy Neverlandbe bemennek kamerával, és akkor látod, hogy hol lakott, és egy picit így át tudod értékelni, hogy milyen ember lehetett, meg milyen körülmények között. Tök érdekes, ott van ez a kastély, ott van ez a palota, bemegy a hálószobába a kamera, bemegy ugye a titkos szobákba, meg stb. És nem érzem azt, hogy kéne. Tehát, hogy ott van egy ilyen luxus birodalom, de ugyanolyan béna szobák, mint ahogy nálunk vannak. Azt leszámít, hogy vannak ilyen komornyik szobrok, meg nem tudom milyen szent szobrok, meg festmények, meg izé, de az meg, na mindegy,
4: meg kell egy a kicsit több szoba van, mint nálatok, nem?
2: Hát jó, de most érted, kicsit ilyen szobában nem kell több. Hát mutatták az ágyneműjét, meg azt a hálószobát. Igazából akkora, hogy egy francia ágy van benne, egy sima vetítővászon, amin lehet nézni filmeket, és az ágynemű, az pedig, nem tudom, szaténe vagy miből van, de hogy ilyen csillogó, mint aha, amikor beszorod ilyen csillámporral a valamit. Kéne a francnak.
4: Meg hát különben is ekkora házat takarítani, ugye?
2: Az a másik.
3: Hát biztos volt takarítónője. De egyébként, hogyha ekkora házam lenné, minden szobában mást csinálnék. Tehát lenné egy játékszoba, mármint nem olyan játék, amire te gondolsz, Roland.
4: Ez hányadik árnyalata lenne a szürkének?
3: Lehet lenne olyan szoba, hogy folytos, nem szoba.
2: Lenne egy spice szoba.
3: Az is igen. Egy ilyen limlomos szoba, tudjátok, mint amilyen Monikának volt a jó barátokban.
4: Hát nem lenne, nem volt szabad kinyitni.
3: Igen.
1: Buenos Morgan, minden

Coldplay, valamint Avicii Collab, pontosabban Sláger zárta ezt az órát, és egyben ez volt az utolsó is egyébként a szóban délelőtti programban, a Sky Full of Stars repült. Úgyhogy én meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket 7 órától mostanáig. Zimmerer Tamást hallottátok, fogjátok, hétfőn érkezem majd természetesen a koktélban, úgyhogy 10-kor beesek, hozzátok majd a koktélos poharatokat. Ami a folytatást illeti, Bálint Lackó, egyből az infoblokk után robban a tempomat, a vadonatúja utós magazin műsorunk, utána jön itt a Lelandi, egészen 8-ig, 8 órától indul a Saturday Live Session, na persze, hogy DJ Hubikkal, a mai vendégeket mondom, DJ Axel és DJ Deluxe, a Club Sessionben pedig Johnny Stayerrel és Robin Schulzzal találkoztok majd, zárja az éjszakát, pontosabban hát inkább még a késő estét, a Sugar Radio Show. No, ez tehát a mai program, én, mint ahogy ígértem, hétfőn mindenképpen érkezem. Ciao, ciao, mindenkinek sziasztok! Sabrina Carpenter nyit már is, jön tőle a Man Side, hétfőn tehát gyűszök!

0: műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 26-án felpesdítjük a hangulatot a Tatai Öreg tó partján, mert K. Kevin érkezik a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadára. Készülj egy felejthetetlen péntek estére, ahol a legnagyobb slágerek, a brutál hangulat
2: és több ezer ember energiája találkozik egy hatalmas buliban.
1: Szólj a haveroknak!

0: Négy nap. Végtelen élmény.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
3: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva déli 12 óra, jó ebédet kívánok! Egy héten belül 4 gyermek került kórházba nyelőcsőbe szorult gombelem okozta sérülésekkel. A tengeri hírszerzés új módszereire figyelmeztet a kínai Állambiztonsági Minisztérium. Magyar képző és iparművészek alkotásaiból nyílt kiállítás Krakkóban. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. A gombelemek lenyelésének veszélyére figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet. Miután egy héten belül 4 gyermek került be a kórházba, nyelőcsőbe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás. Közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A 4. esetben a sebészek nyaki műtéti eljárása távolították el az idegentestet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe tavaly 777, idén júniusig pedig már 630 hasonló esettel kerültek be gyerekek. Leggyakrabban pénzérméket, nyalókapálcikákat, díszkavicsokat, hajcsatokat, mágneseket és gombelemeket nyelnek le a gyerekek. A tengeri hírszerzés új módszereire figyelmeztetett pénteken a kínai Állambiztonsági Minisztérium. A tárca szerint egyes külföldi szervezetek felderítő bójákat, pilóta nélküli vízi járműveket, valamint úgynevezett kémteknősöket és kémhalakat is felhasználhattak érzékeny adatok gyűjtésére. A minisztérium arra kérte a kutatóintézeteket, a hajó tulajdonosokat és a halászokat, hogy fokozott óvatossággal kezeljék a külföldről származó berendezéseket, valamint jelentsék a hatóságnak az ismeretlen bójákat és egyéb gyanús eszközöket. A Magyar Művészeti Akadémia képző és iparművészeinek alkotásaiból nyílt kiállítás az idő érintése címmel a krakkói művészetek palotájában, közölte az MMA pénteken az MTI-vel. A tárlat festményeket, szobrokat, grafikákat, valamint ötvös kerámia és üvegművészeti alkotásokat, textíliákat, járműterveket, bútorokat és építészeti víziókat is felvonultat műfaji határokat átlépő összművészeti koncepcióban. A kiállítás fókuszában a lengyel-magyar történelmi és kulturális kapcsolatok állnak, többek között a közös történelmi emlékezet és a két nép évszázados összefonódása. Ennek kiemelt eleme Makovec Imre Felső Krisztina városi Szent Mihály templomának virtuális megjelenítése is. És végezetül sport, megtartották a Bozsik intézményi program 2025-26-os tanévének utolsó rendezvényét, a Komárom körzet tanévzáró tavaszi Grassroots fesztiválját a komáromi Petőfi Sándor általános iskola multifunkcionális pályáján. A délelőtti eseményen 10 óvoda, közel 100 óvodása vett részt, a gyerekeket közös bemelegítés, ügyességi feladatok és folyamatos játék várta a pályákon. A rendezvény résztvevőit Vörösházi Tibor, az MLS a Bozsik intézményi labdarúgó program körzeti szervezője köszöntötte. A program végén minden gyermek ajándékot vehetett át az MLS-től.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire nyárjasan meleg időre készülhetünk, 25 és 28 fok körüli csúcshőmérséklettel, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkülhet, ugyanakkor hosszabb, rövidebb napos időszakokból sem lesz hiány.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kis gáz, kuplung, indulhatunk! Autós hírek, tesztek, tippek, aktualitások. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Tartjuk a sebességet.
4: A mai adásunkban szó lesz az európai autópiacról, amelyben nő a forgalom folyamatosan, de közben szétesik a piac szerkezet. Jön Németország, ahol egyszerre épül a jövő és a jelen infrastruktúrája. Beszélünk egy picit a japán autóiparról, ahol az egyszerűsítés és a modellkoncentráció lesz jellemző. Európában pedig visszatérnek a hibridek. Minden mellett pedig az autó egyre inkább digitális terméknek is számít, legalábbis a vásárlók körében is. Erről is beszélünk majd a tempóban.

0: lámpamat. A Forrás Rádió autós magazinja. Hírek, tesztek, tippek. Tartsd a sebességet Bálint Lászlóval.
1: Az európai új autópiac az elmúlt hetekben összességében növekedést mutat, de ez a növekedés korán sem egységes, és nem is minden szereplő számára jelent valódi fellélegzést. A statisztikák alapján több országban ugyan élénkült a kereslet, de a növekedés mögött nagyon eltérő vásárlói viselkedés húzódik meg. Egyes régiókban stabilan fogynak az új autók, míg máshol továbbra is visszafogott a piac, és sokan inkább kivárnak vagy használt járművet választanak. A legnagyobb változás az, hogy a piac súlypontja elmozdult a prémium kategóriától a középkategória és a belépő modellek felé. Ez azt jelenti, hogy a vásárlási döntésekben egyre kisebb szerepet kap a presztízs, és egyre nagyobb az árérzékenység. Az emberek nem feltétlenül a legújabb vagy legdrágább modellt keresik, hanem azt, amelyik hosszú távon fenntartható, kiszámítható költségekkel működik. Ezzel párhuzamosan a finanszírozási környezet sem könnyíti meg a helyzetet. A magasabb kamatok és a drágább hitelek miatt sok vásárló hosszabb ideig gondolkodik, és gyakran kompromisszumot köt a felszereltség vagy a kategória tekintetében. Az európai autópiac így egy olyan állapotba került, ahol nem az egyértelmű növekedés, hanem inkább a szerkezeti átrendeződés.

0: nálunk az infók négy keréken érkeznek. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: A hagyományos közlekedési infrastruktúra fenntartása és az elektromos mobilitás támogatása. Az autópályák és közutak fejlesztése mellett folyamatosan bővül az elektromos töltőhálózat is, amely az ország egyik kulcskérdése lett az autóipari átállás szempontjából. A gyors töltők száma növekszik, különösen a fő közlekedési folyosók mentén, ahol egyre sűrűbb hálózat alakul ki, ugyanakkor a kép nem egységes, míg a nagyvárosok és az autópályák környéke viszonylag jól lefedett, addig számos vidéki térségben még mindig hiányos az infrastruktúra. Ez a különbség a gyakorlatban is érezhető, mert az elektromos autók használhatósága nagy mértékben függ attól, hogy mennyire könnyen elérhető a töltés. A fejlesztések célja ezért már nem csak a mennyiségi bővítés, hanem a hálózat kiegyensúlyozása is. A rendszer akkor működik jól, ha nem csak sok töltő van, hanem azok elosztása is logikus és használható, különösen hosszabb távú utazások esetén. Ez kulcskérdés marad az elektromos autók további terjedése szempontjából.

években sok gyártó rendkívül széles modellpalettát tartott fent, ami ugyan lefette a piaci igényeket, akármilyen különbözőek is voltak, de komoly költségekkel jár. Egy-egy új modell kifejlesztése, gyártásba állítása és piaci bevezetése hatalmas beruházást igényel, és nem minden esetben térül meg megfelelően, különösen a lassuló globális növekedés mellett. Emiatt a gyártók most inkább arra törekednek, hogy a meglévő modelleket optimalizálják, hosszabb életciklust adjanak nekik, és nagyobb darab számban értékesítsék őket. Ez a stratégia nem visszalépés, hanem inkább egy koncentráltabb működési modell, ahol a hangsúly a hatékonyságon és a profiton van, nem pedig a folyamatos modellbővítésen.

0: A sebesség stabil, a tartalom friss. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: Az európai autópiacon egyre inkább kirajzolódik egy új egyensúly az elektromos és a hibrid járművek között. Míg korábban sok gyártó és szabályozási környezet a tisztán elektromos autók gyors terjedését feltételezte, a valós piaci adatok most inkább egy kiegyensúlyozottabb képet mutatnak. A hibridek ismét erősödnek, mivel sok vásárló számára praktikusabb megoldást jelentenek, nem igényelnek teljes infrastruktúraváltást, mégis csökkentik az üzemanyagfogyasztást és a károsanyag kibocsátást. Ez különösen fontos azokban az országokban, ahol a töltőhálózat még nem elég sűrű, vagy ahol a lakosság nem rendelkezik saját otthoni töltési lehetőséggel. Ennek hatására több gyártó is jelenleg is újraértékeli a termék stratégiáját, és a jövőben nem kizárólag elektromos, hanem vegyes hajtásláncokra épít, amelyek rugalmasabban tudnak reagálni a piaci igényekre.

0: Nálunk az infók négy keréken érkeznek. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: Az autóipar átalakulásának egyik legfontosabb iránya a digitalizáció. A modern járművek már nem kizárólag mechanikai és elektromos rendszerek összességei, hanem egyre inkább szoftver vezérelt eszközök, amelyek folyamatosan frissülnek és fejlődnek. A gyártók egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a fedélzeti rendszerekre, a vezetéstámogató funkciókra, az online kapcsolódási lehetőségekre és a távoli frissítésekre. Ez azt jelenti, hogy az autó értékének egy része már nem a fizikai komponensekben, hanem a szoftveres képességekben rejlik. A vásárok részéről is megváltoztak az elvárások. Ma már alapvető, hogy az autó könnyen kapcsolódjon okos eszközökhöz, gyors legyen a rendszer, és intuitív felhasználó élmény nyújtson. Ennek eredményeként az autóipar fokozatosan egy olyan modell felé halad, ahol a jármű nem csak termék, hanem hosszú távon frissülő digitális platform is egyben. Kedves hallgatók, ez volt már a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Műsorunk a legközelebb jövő héten, szombaton, 12 órakor találkozhattok. Addig is minden jót nektek, sziasztok, ciao.
0: A mai körnek vége, de a sebesség megmaradt. Szállj vissza egy hét múlva. Ez volt a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Öveket becsatolni, felszállásra felkészülni. Június 26-án a Tatai Vízzenevirág Fesztivál színpadán újra együtt a legendás páros Korda György és Balázs Klári. Ez az az este, ahol együtt énekel a család több generációja, ahol a nosztalgia és az igazi show találkozik. Jegyek és információ www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
4: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
0: Ez reklám volt. Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
5: Pontban egy óra van, jó napot kívánok! 18. alkalommal szervezték meg idén a magyari konferenciát Tatán. A tartós szárazság miatt jelentősen csökkent a tatai Cseketó vízszintje, ismét közeleg a tatai sokkadalom. A Tatai Krónika híreit hallják, a mikrofonnál Szabó István, is jönnek a részletek. És akkor a folytatás. Június 10-én már 18. alkalommal rendezte meg Tatán a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társasága a magyari konferenciát, amelynek a Piarista rendház adott helyet. A szakmai eseményt idén is azzal a céllal hívták életre, hogy méltó módon emlékezhessenek a tatai születésű közigazgatás tudósra, valamint fórumot biztosítsanak az együttműködésre, közös gondolkodásra a közigazgatás, a tudomány, a közélet és a civil szféra képviselőinek. A program koszorúzással kezdődött az Öregtó partján álló magyari szobornál, ahol dr. Ugodi Andrea, a magyar kormánytisztviselői kar elnöke mondott beszédet, majd a Piarista rendházban folytatódó eseményen Mihály József polgármester köszöntötte a résztvevőket. Tataváros önkormányzat képviselőtestülete 2025-ben a Tata városáért kitüntetés aranyfokozatát adományozta a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaságnak. Magyari Zoltán szellemi örökségének ápolása és továbbvitele, a közigazgatás tudós munkásságának megismertetése, a helyi értékek őrzése, gyarapítása, valamint a közösségépítő jó gyakorlatok érdekében végzett tevékenysége, szerepvállalása elismeréseképpen. A szervezet 1995-ben alakult, a múlt század közepén működött Tatai Népfőiskola nyomdokaiban járva, azzal a céllal, hogy a programjai által bárki számára elérhetővé váljon az élethosszig tartó tanulás. Idén áprilisban a Városházán mutatták be azt a kiadványt, amely a társaság fennállásának 30. évfordulója alkalmából jelent meg, 30 éve a tudás és a közösség szolgálatában címmel, számolt be Tataváros a honlapján. A tartós szárazság miatt jelentősen csökkent a tatai Cseketó vízszintje, amely jelenleg mintegy fél méterrel marad el az üzemi szinttől, számolt be róla a kemma.hu. A szakemberek szerint az aszály nem csak a vízmennyiséget csökkenti, hanem a tó oxigénellátását is veszélyezteti, ami a halállomány számára jelentett problémát. A helyzet javítása érdekében a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület két vízforgató berendezést üzemeltet a tavon. A MOHOZ támogatásával beszerzett eszközök a víz oxigén tartalmának növelését hatásait segítik elő. Az egyesület szerint a berendezések enyhítik az aszály kedvezőtlen hatásait, a hosszú távú megoldást azonban továbbra is a vízpótlás és a csapadékosabb időjárás jelentheti. És végezetül programajánlat, a Kenderke Néptánc Egyesület június 19-e és 21-e között rendezi meg az idei tatai sokadalmat az Angol Kertben, ahol a látogatókat ebben az esztendőben is változatos program kínálat várja. Többek között koncertek, népművészeti vásár, gyermekprogramok, táncos örökséggála, mesekocsma, borkostoló, néptánc találkozó, betyár és mesterségbemutatók, gasztró és borterasz, s a hagyományoknak megfelelően a sokadalom nyitónapján adják át a városi művészeti díjakat. A 26. tatai sokadalom ingyenesen látogatható, a részletes program megtalálható a tata.hu oldalon, valamint az esemény közösségi oldalán is. Önök a Tatai Krónikát hallották, a mikrofonnál Szabó Istvánnal. További jó rádiózást és szép szombat délutánt kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
6: Szép délután kívánok mindenkinek, köszi, hogy itt vagytok velem. El is indítom akkor a mai sziasztát, amiben készültem nektek sok-sok témával, meg filmesírrel, és egy új könyv bemutatójára is kilátogattam, ahol elcsíptem az írót, szóval egy jó kis beszélgetés is érkezik majd a mai napon. Jönnek a jó zenék is, persze, az óra indult, itt meg Real Soul, a Sports Car.

0: és a Who Knew itt a Forrás Rádióban. Meg hamarosan érkezek hírekkel Katy Perryről is, viszont most megyünk tovább a The Black Eyed Peas, Shakira és David Guetta közösével. Ez a Don't You Worry.
1: Yo, what's up? We the Black Eyed Peas.
2: Hi everyone, this is Shakira.
3: Hey, it's David Guetta. Check out my new single.
4: Don't you worry.

Halott pénz és a dobban, itt a Forrás Rádióban. Mostanában pedig ugye nagy divatja van a koncertfilmeknek, és bizony, most a Katy Perry rajongók is örülhetnek, mert érkezik az övé is. A The Lifetime Tour-t bemutató koncertfilmet a turné párizsi állomásain rögzítették még tavaly novemberben. Az énekesnő a közösségi oldalain jelentette be a hírt, és bár a premier pontos dátumát még egyelőre nem osztotta meg, annyit már azért lehet tudni, hogy idén, nyár végén nézhetjük majd a filmet, úgyhogy addig várni kell. Amire viszont nem kell várni, az Charlie Puth és Selena Gomez közöse a We Don't Talk Anymore-ral megyünk tovább.

Justin Timberlake és a Summer Love után egy picit körbenézünk, hogy mi a helyzet a közlekedésben. A mai napon a Tátebet Bike Tour kerékpáros túra zajlik, emiatt pedig egészen 15 óráig jelentősen megnövekedett biciklis forgalomra kell számítani a 11-es és a 117-es főúton, valamint Tát és Esztergom térségében a rendezvény által érintett útszakaszokon. Itt ezen a részen mindenképpen figyeljetek oda, vezessetek nagyon óvatosan és körültekintéssel. Egyébként a vármegyei utakon nagyobb torlódást vagy balesetet nem látok, hogyha viszont nektek van több információtok, akkor küldjétek el nekem a 0620 978 978-5-ös számra. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra az utakon.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig a Valmar, nem az a lány és Sophie közöse szólt az Álmatlan esték. Most pedig megyünk tovább Sia és Kylie Minogue közösével. Ez lesz a Dance Alone.

amit Gus és Stevie Appleton közöse a What a Life fogja zárni ezt az órát, mert most át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak. Ő hozza a híreket, információkat, én pedig utána hozom az óra elején ezt a dalt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tata újra felébred. Vízzene Virág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig. Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu. Még nap, végtelen élmény.
2: Szürke hályog, személyplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
1: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges lágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
5: A Jó Világ Van koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert,
1: majd hajnalig tartó afterparty következik. Ne maradj le! NOX!
5: Június 13-a, Komáromi Erőd.
1: Találkozzunk ott!
5: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
6: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc és délután 2, üdvözlöm Önöket. Leállt tegnap délután a Facebook és az Instagram is. Szlovénia péntektől megszüntette a Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. Bemutató edzést tartott a komáromi városi sportcsarnokban a KVS-e. Már is jönnek a részletek. Ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Péntek délután hiba lépett fel a Facebook, az Instagram és a Messenger működésében, tehát a Metánál volt a hiba. Az alkalmazások akadoztak, vagy nem töltöttek be, nem lehetett posztolni, egyeseket pedig ki is jelentkeztetett a program magától. A leállás a telefonos appokat és a böngészős verziókat is érintette. A hasonló leállásokat figyelő Down Detector szerint a fennakadás sokakat érintett Magyarországon és más országokban is. A nemzetközi sajtó is beszámolt a leállásról. 2 évvel ezelőtt történt hasonló leállás, akkor a Meta szóvívője szinte azonnal reagált, hogy tudnak a problémáról, és dolgoznak rajta. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmány ellenőrzéseket pedig célzott rendőri intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében. Szlovénia 2023. októberében vezette be az ellenőrzést a horvát és a magyar határon, miután Olaszország is hasonló intézkedés rendelt el a szlovén határon. Ljubljana akkor a közel-keleti biztonsági helyzet romlásával és a terror veszély növekedésével indokolta a döntést. Az ideiglenesnek szánt intézkedést azóta többször meghosszabbították. Nyárnyitó koncerttel várja a közönséget június 14-én, azaz most vasárnap délután 5 órától az Ezüst Hang Fuvola együttes az Esztergomi Kapcsolatok házában. A koncerten népszerű dallamok, filmzenék, klasszikus művek csendülnek fel fuvolára hangszerelve könnyed nyári hangulatban. A szervezők mindenkit várnak egy közös zenei élményre Esztergom belvárosában. És végezetül sport, bemutató edzést tartott a komáromi városi sportcsarnokban a KVS-e. A foglalkozás célja a kézilabda népszerűsítése volt. Az eseményen azok a városi iskolások is részt vettek, akik a tanév során rendszeresen ismerkedtek a kézilabda alapjaival az iskolai foglalkozásokon. Az egyesület legfontosabb célja, hogy a következő szezonban minél több gyermek csatlakozzon utánpótlás csapataikhoz, és folytassa a kézilabdázást a klubban. A program végén szülői tájékoztatót is tartottak, ahol bemutatták a 2026-27-es szezon U12-es csapatának edzőit, Gera Norbertet, aki a lányok, valamint Világos Dianát, aki a fiúk szakmai munkájáért felel majd.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire nyárjasan meleg időre készülhetünk, 25 és 28 fok körüli csúcshőmérséklettel, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkülhet, ugyanakkor hosszabb, rövidebb napos időszakokból sem lesz hiány.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti neked köszi a híreket, és akkor vágjunk is bele a Sziasztok második órájába, amiben szó lesz többek között a Heated Rivalry-ről, meg Clint Eastwoodról, valamint Oliver Stone új filmjéről is. Persze jönnek a jobbnál jobb dalok is a folytatásban, indulunk most Eva Max-szel, szól tőle a My Oh My.

Rácz Gergő és Orsova Irene közöse a Titkod nem leszek, Hesztolt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. És akkor most nézzük, milyen híreim vannak a Heated Rivalry-ről. Hát az, hogy bizony, Hudson Williams és Ilja Rozanov hoki románca folytatódik, mármint a képernyőkön. Az őket alakító színészek Hudson Williams és Connor Story szerint a korábbiaknál még forróbb epizódok érkeznek majd. De csak 2027-ben, szóval a rajongóknak addig mindenképp várni kell. Addig pedig lehet olvasni a könyveket, mert bizony ez a sztori is egy könyvsorozaton alapul. Ha pedig nem akartok olvasni, akkor hallgassatok minket, a folytatásban is csak a legjobb zenékkel jövök. Jisoo és Zayn közösével indulunk tovább, ez az Eyes Closed.

Fozier és a Too Sweet, ez szólt itt a Forrás Rádióban. És bizony a filmvilág egyik legendája, a 96 éves Clint Eastwood hivatalosan is visszavonul. Több mint 7 évtizedre tevékenykedik a filmiparban, nem csak színészként, hanem rendezőként is maradandót alkotott. Olyan filmeket köszönhetünk neki, mint a Piszkos Henry, a Nincs Bocsánat vagy a Millió Dolláros Bébi. Utóbbi kettőért egyébként Oscar-díjjal is elismerték. Hát igen, hiányozni fog azért az ő látásmódja, de talán még vannak hasonló rendezők, és lesznek is.

end, baby, but don't you stop.

0: Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem, rockkatonái! Rockkatonái! Június 26-án a Tatai Vízzenevirág Fesztivál Rockziget nagyszínpadát az Ossian zenekar hódítja meg. Legendás himnuszok, nyers energia, együtt éneklő tömeg és libabőrös pillanatok várnak rád. Ha már voltál Ossian koncerten, tudod, miről beszélünk. Ha még nem, most meg fogod érteni. Rockkatonái jegyek és információ www.vízzenevirágfesztivál.hu. Négy nap, végtelen élmény.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Szigala és Talia már közösen szólt a Stay the Night. Több mint egy évtized után pedig új játékfilmmel jelentkezik Oliver Stone. A legendás rendező szép csendben már be is fejezte a White Lies forgatását. A film főszerepét Josh Hartnett alakítja, mellette pedig olyan veterán színészek tűnnek fel, mint Michael Douglas, William Defoe és Ellen Barkin. A White Lies egy intim hangvételű családi dráma lesz, amely a szerelem, a veszteség és az öröklődő családi minták témáit fogja vizsgálni. A film bemutatójának időpontját egyelőre nem jelentették be, szóval erre várni kell, amire

Bálványi Zsuzsi és Bartalos Jenő, mosolyogj még, ez szólt itt a Forrás Rádióban. És akkor most időutazunk egy icipicit, méghozzá a 2000-es évekig, ugyanis Alia és Timbaland közösével fogunk tovább menni, ez pedig nem más, mint a Try Again.

0: Elértünk egy újabb óra végéhez, ami egyet jelent azzal, hogy jönnek a hírek, információk, méghozzá Szabó Istvántól. Utána pedig természetesen visszatérek, hiszen egészen este 8 óráig leszek veletek. A következő órát pedig indítom majd ezzel a dallal.
1: A szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 3, szép szombatot, jó hétvégét kívánok. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, tűzütött ki Tatabányán, 24 magyar lakta településen működő erdélyi és bárcími kulturális intézménynek ítéltek meg kormánytámogatást Romániában. Már is jövök a részletekkel, a Forrás Rádió és a hírek mikrofonjánál Szabó István. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, ezt közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között, vélhetően elalvás miatt, egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben tereléssel elzárt úton leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül valószínűleg a lassú forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterrel az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz feltehetően szintén elalvás miatt nekiütközött az elette haladó ukrán járműszerelvény hátuljának. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak, ezt közölték. 24 magyar lakta településen működő erdélyi és bárcimi kulturális intézménynek ítéltek meg kormánytámogatást Romániában. A Fejlesztési Minisztérium által javasolt összegeket pénteki ülésén hagyta jóvá az ügyvívő bukaresti kormány, tájékoztatta az MTI-t az RMDS sajtószolgálata. A közlemény szerint a Bolojan kabinet az RMDS-es Cseke Attila megbízott miniszter által vezetett tárca javaslatára támogatja a többnyire önkormányzati fenntartású előadó művészeti intézményeket. Összesen 73 intézményt támogatnak, 24 közülük magyarok által is lakott erdélyi, bárciumi és bánsági településeken működik. A minisztérium honlapján közzétett lista szerint a magyar kulturális intézmények közül a legnagyobb támogatásban a Szatmárnémeti Északi Színház és a Nagyváradi Szigligeti Színház részesül. Ezek az intézmények egyenként 5,2 millió lejt kapnak. Berendezési tárgyak kaptak lángra egy nagyjából 300 négyzetméteres, kétszintes tatabányai családi házban péntek délután. A felső szint egyik szobájában keletkezett a tűz, a vármegyeszékely hivatásos tűzoltói légzőkészülékben egy vízsugárral avatkoztak be. Az egységek eloltották a lángot. Hétfő délelőtt 11 órától megemlékezést tartanak Komáromban az 1918-as Piavei csatában hősi halált halt 639 huszár emlékére a Radecki huszárok emlékművénél. Beszédet mond Ábrahám Zsolt Tamás történész, a komáromi Klapka György Múzeum munkatársa, közreműködik Janovszki Csenge népdalénekes.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire nyárjasan meleg időre készülhetünk, 25 és 28 fok körüli csúcshőmérséklettel, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkülhet, ugyanakkor hosszabb, rövidebb napos időszakokból sem lesz hiány.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délután, sziasztok! Pisti köszi a híreket. A Sziaszt a harmadik órájánál járunk, amiben most egy interjút fogtok hallani. Szokoli Bernadett első könyvét adta ki nemrég, amit a Tatabányai József Attila könyvtárban mutattak be. Vele fogok tehát beszélgetni hamarosan, most azonban indulunk tovább Robin Schulz és Barbs közösével, ez a Better Times.

0: Tatabányai József Attila megyei könyvtárban vagyunk, és a 97. ünnepi könyvfét alkalmából ugye számos program van. Az egyik ilyen program, az egy könyvbemutató, Szokoli Bernadett első könyve. Szia, üdvözöllek!
1: Szia!
0: Ugye mi már találkoztunk nagyon sokszor, ugye a Mértékadó Nős eseményeken is. Én nem tudtam rólad ezt, hogy te gondolkozol, vagy egyáltalán érdekel az írás, és engem is meglepetésként ért. Nálad mikor jött a felismerés, hogy te szeretnél írással foglalkozni?
1: Amikor tudatosan megfogalmaztam, akkor körülbelül ilyen 30 éves lehettem. Lényegében én ugye amióta dolgozom, írással foglalkozom, hiszen az egyik fő profilom kommunikációs területen a szövegírás. Világéletembe szerettem írni, úgyhogy az mindig így a levegőben volt, hogy egyszer majd írok egy regényt, de idővel kellett ez bátorságot is gyűjtenem, mert érdekes, de nekem nehéz volt az első fejezeteket, első sorokat megmutatni, akár a családnak, később meg aztán ismerősöknek, barátoknak, tehát szerintem kellett egy pont, amikor azt mondtam, hogy oké, én ezt felmerem vállalni, úgyhogy ez meg olyan 40 éves korom körül jött el, és akkor gyűjtöttem a bátorságot, hogy most ezt komolyan veszem.
0: Igen, de azért más egy szöveget megírni azért, vagy akár csak egy szimpla történetet kiírni mondjuk akárhova, mint megírni egy teljes regényt. Azért az nem egyszerű dolog.
1: Ez is feladat. Úgy indultam el, hogy tényleg ilyen 40 éves korom körül azt mondtam, hogy itt van az a pillanat, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Szakirodalmat olvastam hozzá, mert hogy sokan nem tudják, de a regényírásnak is nagyon komoly szakirodalma van. Tanfolyamon is voltam, karakteralkotástól kezdve a sztorit, hogyan lehet felépíteni, mire érdemes figyelni, tehát egy-két dologban elég tudatos voltam, illetve azt is megfogalmaztam, hogy milyen jellegű regényt szeretnék írni. Én azt szeretném, hogy a regényeimet szívesen olvassák, egy szórakoztató regény legyen, ami a történet is könnyen visz. Tehát megfogalmaztam célokat, és elkezdtem tudatosan dolgozni rajta.
0: Mennyi ideig készült?
1: 2023-ban volt az, amikor elkezdtem tanfolyamra is mentem, és tulajdonképpen 24-ben kezdtem el igaziból írni, addigra kialakultak a karakterek, kitaláltam, hogy mi a regénynek a fő üzenete, és azért ezt megelőzte egy helytörténeti kutatás, tehát az közel egy évet ölelt fel. Egyébként rengeteg időt töltöttem itt a könyvtárba, és ezért is szerettem volna, hogy a bemutató is itt lehessen, és maga az írás, amikor a történet születik, az közel egy év volt, de ennél sokkal rövidebb intervallumokat tudtam tényleg írással tölteni. Én azt mondanám neked, hogy össze kéne zanzásítani, akkor egy ilyen kutató munka után 3 hét alatt megszületik maga a történet.
2: Forrás Rádió. Mindig veled, mindig a legmenőbb slágerek.

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Meló van, aha.

0: Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, a vendégem pedig továbbra is Szokoli Bernadett, aki kiadta első könyvét, aminek címe másodszorból Borbálat története. Erről beszélgetünk.
1: És maga a történet egyébként már a tanfolyamok alatt megszületett, hogy mi az, ami vagy utána később jött?
2: Te is említetted, hogy mértékadós programokon találkoztunk, nem véletlenül van az, hogy engem a női témák mindig is érdekeltek. 2017 óta coachként dolgozom, és coachingban is főleg női ügyfeleim voltak. Rengeteg olyan kérdéskör foglalkoztat, ami a nőkkel kapcsolatos, és teljesen egyértelmű volt, hogy a főhősöm egy nő lesz. Úgyhogy bizonyos dolgok már akkor kirajzolódtak, és azt is tudtam, hogy nem a mai korba szeretném helyezni, valahogy egy kicsit vonzódom a történelemhez, és hogy nem a mai korba szeretném helyezni azt a történetet, ami olyan kérdésekkel van tele, ami szerintem ma is kérdés egy nő életében.
1: Akkor most mennyit beszéltünk róla, egy kicsit foglald össze kérlek, hogy pontosan miről szól.
2: Igen. 1925-ben kezdődik a történet, és a főhősünk Borbála faluról érkezik városba, Óbányára érkezik, ami egészen hasonlít Tatabányához, de nem Tatabánya, hiszen éltem az írói szabadsággal. Nagyon sok elemet felhasználtam, de éltem azzal, hogy ez egy fiktív regény, ide érkezik a városba, és azzal kell szembenéznie, hogy várandós, egyedül kell felnevelnie a gyermekét, és helytállnia egy olyan világba, ami tőle nagyon távol áll.
1: Magát a női karaktert mintáztad valakiről, vagy csak úgy jött belőled?
2: Érdekes maga a kérdés, mert mindig rávágom, hogy nem. Alapvetően az a történet, hogy valaki faluról ide érkezik a városba, ez a nagymamám ihlette, de nem az ő története ez a történet. Nagyon sok mindenben elrugaszkodtam attól, inkább csak egy ihletet adott. És rá szoktam vágni azt, hogy nem, mindent én találtam ki, de ez így nem igaz, hiszen egy hős az mindig belőlünk is, az élményeinkből, a tapasztalásainkból, azokból a történetekből merítkezik, amiket én is átéltem, vagy akár tényleg az ilyen programok alkalmával megtapasztaltam. Korunk feszítő kérdései kapnak helyet benne, tehát részben fiktív, részben meg belőlünk áll.
1: Miért pont ezt az aspektusát választottad a női nehézségeknek, hogy egyedül kell felnevelni egy gyereket?
2: Én egy egyszülős családban nőttem fel, én erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Nyilván gyerekként messze nem láttam azokat a nehézségeket, amikkel ilyen esetben szembe kell nézni. Felnőttként látom, hogy milyen különleges, hogy én így nőttem fel ebben a családban, és hogy mégis teljesen.

0: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaly jó volt, idén még jobb lesz. Vízzenevirágfesztivál. Találkozunk Tatán.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
4: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, a beszélgető partnerem továbbra is Szokoli Bernadett, aki kiadta első könyvét, amit ma a Tatabányai József Attila könyvtárban mutattak be. Erről beszélgettünk a helyszínen.
1: Te visszaolvastad egyébként? Így elolvastad egyből az egész könyvet?
2: Igen, amikor megjelent kiadásba, tehát tényleg így nyomtatva, borítóval és kézbe lehetett venni, az egy fantasztikus élmény volt, és igen, elolvastam. És érdekes, mert hát van, amire nem pontosan emlékeztem, ami meg azért van, mert mindig sok verzió él a fejemben, és nem voltam mindig biztos abban, hogy mi került aztán papírra.
1: Amiközben készült, közben megmutattad valakinek így a fejezeteket, és esetleg volt, ahogy adott visszajelzést, és az alapján változtam?
2: Igen, az első három fejezetet azt rögtön a családnak mondtam, az egy ilyen nehezebb mérföldkő volt, hogy egyáltalán mondják meg, hogy ők egy ilyet szívesen olvasnának el, és az volt a visszajelzés, hogy igen, tehát folytassam. Később aztán barátoknak, vagy olyan ismerősöknek, akik irodalommal komolyabban foglalkoznak, tehát szerkezetileg is tudtak tanácsot adni, illetve a Fejős Évának van egy olyan szolgáltatása, hogy véleményez regényeket, és ő mondta azt, hogy ezt ne hagyjam a fiókba semmiképpen, hanem ez kiadásra vár. Úgyhogy többféle véleményt és szakmai segítséget kaptam az írás során.
1: Miért pont Borbála lett a neve?
2: Hát így utólag talán nem hihető, de hogy véletlen volt, és később jöttem rá, hogy ennél jobb főhős nevet egy, hát nem Tatabányán, de majdnem Tatabányán játszódó történetnél nem is találhattam volna. Úgyhogy kicsit véletlen, de passzol a regényhez.
1: Ez egy egyrészes könyv?
2: Nem, hogy véletlen volt,

0: Fiesta. A hét túl sok volt, de a slágerekből sosem elég. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

És már itt is az óra vége, úgyhogy át kell adnom a mikrofont. Pistinek hozza a híreket, információkat. A következő órát pedig majd a Swedish House Mafia fogja indítani a Wait So Long című dallal. Mutatom!

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 4 óra. Üdvözlöm Önöket, szép szombatot! Egy héten belül 4 gyermek került kórházba nyelőcsőbe szorult gombelem okozta sérülésekkel. A tengeri hírszerzés új módszereire figyelmeztet a kínai állambiztonsági minisztérium. Magyar képző és iparművészek alkotásaiból nyílt kiállítás Krakkóban. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. Én pedig Szabó István vagyok itt a mikrofon mögött. A gombelemek lenyelésének veszélyére figyelmezteti a szülőket a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet. Miután egy héten belül 4 gyermek került be a kórházba, nyelőcsőbe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás. Közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A 4. esetben a sebészek nyaki műtéti eljárással távolították el az idegentestet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe tavaly 777, idén júniusig pedig már 630 hasonló esettel kerültek be gyerekek. Leggyakrabban pénzérméket, nyalókapálcikákat, díszkavicsokat, hajcsatokat, mágneseket és gombelemeket nyelnek le a gyerekek. A tengeri hírszerzés új módszereire figyelmeztetett pénteken a kínai állambiztonsági minisztérium. A tárca szerint egyes külföldi szervezetek felderítő bójákat, pilóta nélküli vízi járműveket, valamint úgynevezett kémteknősöket és kémhalakat is felhasználhatnak érzékeny adatok gyűjtésére. A minisztérium arra kérte a kutatóintézeteket, a hajó tulajdonosokat és a halászokat, hogy fokozott óvatossággal kezeljék a külföldről származó berendezéseket, valamint jelentsék a hatóságnak az ismeretlen bójákat és egyéb gyanús eszközöket. A Magyar Művészeti Akadémia képző és iparművészeinek alkotásaiból nyílt kiállítás az Idő érintése címmel a krakkói művészetek palotájában, közölte az MMA pénteken az MTI-vel. A tárlat festményeket, szobrokat, grafikákat, valamint ötvös kerámia és üvegművészeti alkotásokat, textíliákat, járműterveket, bútorokat és építészeti víziókat is felvonultat műfaji határokat átlépő összművészeti koncepcióban. A kiállítás fókuszában a lengyel-magyar történelmi és kulturális kapcsolatok állnak, többek között a közös történelmi emlékezet és a két nép évszázados összefonódása. Ennek kiemelt eleme Makovec Imre Felső Krisztina városi Szent Mihály templomának virtuális megjelenítése is. És végezetül sport, megtartották a Bozsik intézményi program 2025-26-os tanévének utolsó rendezvényét, a Komárom körzet tanévzáró tavaszi Grassroots fesztiválját a komáromi Petőfi Sándor általános iskola multifunkcionális pályáján. A délelőtti eseményen 10 óvoda, közel 100 óvodása vett részt. A gyerekeket közös bemelegítés, ügyességi feladatok és folyamatos játék várta a pályákon. A rendezvény résztvevőit Vörösházi Tibor, az MLS a Bozsik intézményi labdarúgó program körzeti szervezője köszöntötte. A program végén minden gyermek ajándékot vehetett át az MLS-től.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire nyárjasan meleg időre készülhetünk, 25 és 28 fok körüli csúcshőmérséklettel, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkülhet, ugyanakkor hosszabb, rövidebb napos időszakokból sem lesz hiány.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti köszi a híreket, és akkor nézzük, hogy mire számíthatok ebben az órában. Hozok például olyan híres színészeket, akik zenei téren is megállnák a helyüket, no de mindezek előtt még jönnek itt nálunk a jobbnál jobb slágerek is. Szóval az óra indul a Swedish House Mafiával, Soul Away So Long.

Follow the Flow-tól szólt a Porszem itt a Forrás Rádióban, és hamarosan hozok információt azzal kapcsolatban, hogy kik azok a színészek és színésznők, akik egyébként zenészként is megállnák a helyüket. Most azonban megyünk tovább Eva Max-szal, szól tőle a Spotify-ig.

Justin Timberlake és a Selfish házszólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és akkor nézzük, kik azok a színészek, akik zenei téren is megállnák a helyüket. Hát például Tom Cruise, aztán itt van az Így jártam anyátokkal című sorozatból Neil Patrick Harris, Tom Hiddlestonnak is elég jó hangja van, és ha már Marvel filmek, akkor Jeremy Renner és Robert Downey Jr. is lehetne énekes. Aztán tök jó hangja van még Bruce Willisnek és Ryan Goslingnak is, érdemes rájuk keresni. Hamarosan hozom a hölgyeket is, most viszont megyünk tovább, Laurent Fofoll szól a No Stress.

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
2: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Július 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges lágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
3: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert,
2: majd hajnalig tartó afterparty következik. Ne maradj le! NOX!
3: Június 13-a, Komáromi Erőd.
2: Találkozzunk ott.
3: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Cécil Zoe és Lorel közöse a Havana után pedig. Akkor nézzük, kik azok a híres színésznők, akikből lehetne énekesnő is akár. Például Meryl Streep, Scarlett Johansson, Zendaya, Anne Hathaway, Emma Stone és Kate Hudson. Természetesen vannak még ilyen színésznők, egyébként rengeteg, szóval érdemes rákeresni, hogyha kíváncsiak vagytok rá. A folytatásban pedig most jöjjön akkor a

Egy újabb óra végéhez is elértünk, úgyhogy most jönnek a hírek, információk Szabó Istvántól. Utána természetesen megyünk tovább. Charlie Puth fogja indítani a következő órát a Changes-zal. Mutatok belőle egy kis részletet.

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hogyan tudnék élni nélküled?
2: Június 25-én egy igazán különleges este indul a Vízzene Virág Fesztivál Tatán. Demién Ferenc koncertjén
3: a Hogyan tudnék élni nélküled című film két sztárja is színpadra lép.
2: Egy este, amit át kell élni az öreg tópartján. Jegyed van már? www.vizzenevirágfesztivál.hu
3: vizzenevirágfesztivál.hu.
2: 4 nap. Végtelen élmény.
4: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 5, szép szombatot kívánok. Leállt tegnap délután a Facebook és az Instagram is. Szlovénia péntektől megszüntette a Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban ideiglenesen bevezetett ellenőrzést. Bemutató edzést tartott a komáromi városi sportcsarnokban a KVS-e. Jönnek a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Péntek délután hiba lépett fel a Facebook, az Instagram és a Messenger működésében, tehát a Metánál volt a hiba. Az alkalmazások akadoztak, vagy nem töltöttek be, nem lehetett posztolni, egyeseket pedig ki is jelentkeztetett a program magától. A leállás a telefonos appokat és a böngészős verziókat is érintette. A hasonló leállásokat figyelő Down Detector szerint a fennakadás sokakat érintett Magyarországon és más országokban is. A nemzetközi sajtó is beszámolt a leállásról. 2 évvel ezelőtt történt hasonló leállás, akkor a Meta szóvívője szinte azonnal reagált, hogy tudnak a problémáról, és dolgoznak rajta. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmány ellenőrzéseket pedig célzott rendőri intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében. Szlovénia 2023. októberében vezette be az ellenőrzést a horvát és a magyar határon, miután Olaszország is hasonló intézkedés rendelt el a szlovén határon. Ljubljana akkor a közel-keleti biztonsági helyzet romlásával és a terror veszély növekedésével indokolta a döntést. Az ideiglenesnek szánt intézkedést azóta többször meghosszabbították. Nyárnyitó koncerttel várja a közönséget június 14-én, azaz most vasárnap délután 5 órától az Ezüst Hang Fuvola együttes az Esztergomi Kapcsolatok házában. A koncerten népszerű dallamok, filmzenék, klasszikus művek csendülnek fel fuvolára hangszerelve könnyed nyári hangulatban. A szervezők mindenkit várnak egy közös zenei élményre Esztergom belvárosában. És végezetül sport, bemutató edzést tartott a komáromi városi sportcsarnokban a KVS-e. A foglalkozás célja a kézilabda népszerűsítése volt. Az eseményen azok a városi iskolások is részt vettek, akik a tanév során rendszeresen ismerkedtek a kézilabda alapjaival az iskolai foglalkozásokon. Az egyesület legfontosabb célja, hogy a következő szezonban minél több gyermek csatlakozzon utánpótlás csapataikhoz, és folytassa a kézilabdázást a klubban. A program végén szülői tájékoztatót is tartottak, ahol bemutatták a 2026-20 szezon U12-es csapatának edzőit, Gera Norbertet, aki a lányok, valamint Világos Dianát, aki a fiúk szakmai munkájáért felel majd.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire nyárjasan meleg időre készülhetünk, 25 és 28 fok körüli csúcshőmérséklettel, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkülhet, ugyanakkor hosszabb, rövidebb napos időszakokból sem lesz hiány.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép délutánt, sziasztok, köszi, hogy itt vagytok velem, Pistineket pedig köszi a híreket. Egy újabb órába vágunk bele, amiben például kiderül, hogy mi az az ital, ami jobban hidratál, mint a víz, valamint egy elrejtett aranyrúdról is szó lesz. Persze, előbb zenélünk, ahogy előző óra végén ígértem, az óra Charlie Puttal indul, szól a Changes.

Banks közöse a PIMP, szólt itt a Forrás Rádióban 2003-ból. Most pedig utazunk 10 évet előre az időben. 2023-ból szól Robin Schulztól a Sweet Goodbye.

Dr. Béres és a Mango Rice közöse az Éjjel ott várok rád, ez szólt az imént. A nagy nyári melegben pedig fontos a hidratálás, amire általában a víz a legjobb megoldás. Egy brit orvos, Dr. Natasha Fernando szerint azonban a tej hosszabb ideig segíthet, mint a víz, és a növényi alapú alternatívák is hasonló előnyöket kínálhatnak. Ennek hátterében a tej összetétele áll. A benne található tápanyagok ugyanis lassítják a folyadék felszívódását és kiürülését a szervezetből. Ez azt jelenti, hogy a tej fogyasztása után a test hosszabb ideig képes megtartani a bevitt folyadékot, így a hidratáló hatás tartósabb lehet. Ezt egyébként tudományos kutatások is alátámasztják. Persze ez nem azt jelenti, hogy víz helyett egész nap ezt igyuk, de mondjuk, ha már unjuk a sima vizet, akkor lehet egy jó választás egy pohár tej vagy tej alternatíva is. Meg jó választás az, hogy minket hallgattok. Ugyanis a jobbnál jobb dalok jönnek a folytatásban is. Például most jön Pitbull és Kiss, a közöse a Timber.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hey guys, my name is Sebastian. I'm Victor, and we are Juvo.
0: Ez a Forrás Rádió.

0: Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Rob Thomastól szólt a Lonely No More. És akkor a folytatásban mindjárt jön Avicii és Dan Timonsky közösen a Hey Brother, viszont most Shouse-zal indulunk tovább, szól a Won't Forget You.
1: Hey, we're Shouse, and you're listening to our brand new single, Won't Forget You.

0: A következő sláger garantáltan magyar.
1: És garantáltan fülbemászó.
0: Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.

Bajalex és a Slepp és Lotfi Begi tőlük szólt a Még Mindig itt a Forrás Rádióban. És bizony egy 8 millió forintot érő aranyrudat rejtettek el valahol, és bárki hazaviheti, aki megtalálja. No, nem itt nálunk. Mert ehhez egészen lapföldig kell utazni. Az akció a Midnight Sun Hunt, vagyis az éjféli napvadászat nevet kapta, és június 18-án fog indulni Levi-ben. A szervezők tervei szerint augusztus végéig tart majd, vagy hát legalábbis addig, amíg valaki meg nem találja a nyereményt. A koncepció egyszerre játékos turisztikai kampány és figyelemfelkeltő esemény is, mert a résztvevők fokozatosan közzétett nyomok alapján találhatják meg az aranyrút helyét. Az első nyom június 18-án érkezik, az utolsót pedig majd augusztus 22-én hozzák nyilvánosságra. Nos, ha még nincs meg, hogy hova mentek nyaralni, akkor irány, lapföld, Levi.

Ennek az órának is elértünk a végére, úgyhogy én egy pár perc szünetre most ellépek a mikrofon elől, és átadom azt Szabó Istvánnak, hiszen jönnek a hírek, információk. Azután pedig jövök vissza, és indítom a következő órát ezzel a dallal.

0: azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva este 6, jó rádiózást kívánok. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, tűzütött ki Tatabányán, 24 magyar lakta településre működő erdélyi és párciumi kulturális intézménynek ítéltek meg kormánytámogatást Romániában. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, ezt közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között vélhetően elalvás miatt egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben tereléssel elzárt úton leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül valószínűleg a lassú forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterrel az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz feltehetően szintén elalvás miatt nekiütközött az elette haladó ukrán járműszerelvény hátuljának. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak, ezt közölték. 24 magyar lakta településen működő erdélyi és párciumi kulturális intézménynek ítéltek meg kormánytámogatást Romániában. A Fejlesztési Minisztérium által javasolt összegeket pénteki ülésén hagyta jóvá az ügyvivő bukaresti kormány, tájékoztatta az MTI-t az RMDS sajtószolgálata. A közlemény szerint a Bolojan kabinet az RMDS-es Cseke Attila megbízott miniszter által vezetett tárca javaslatára támogatja a többnyire önkormányzati fenntartású előadó művészeti intézményeket. Összesen 73 intézményt támogatnak, 24 közülük magyarok által is lakott erdélyi párcium és bánsági településeken működik. A minisztérium honlapján közzétett lista szerint a magyar kulturális intézmények közül a legnagyobb támogatásban a Szatmár-Németi Északi Színház és a Nagyváradi Szigligeti Színház részesül. Ezek az intézmények egyenként 5,2 millió lejt kapnak. Berendezési tárgyak kaptak lángra egy nagyjából 300 négyzetméteres, kétszintes tatabányai családi házban péntek délután. A felső szint egyik szobájában keletkezett a tűz, a vármegyeszékely hivatásos tűzoltói légzőkészülékben egy vízsugárral avatkoztak be. Az egységek eloltották a lángot. Hétfő délelőtt 11 órától megemlékezést tartanak Komáromban az 1918-as Piavei csatában hősi halált halt 639 huszár emlékére a Radecki huszárok emlékművénél. Beszédet mond Ábrahám Zsolt Tamás történész, a komáromi Klapka György Múzeum munkatársa, közreműködik Janowski Csenge népdalénekes.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire nyárjasan meleg időre készülhetünk, 25 és 28 fok körüli csúcshőmérséklettel, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkülhet, ugyanakkor hosszabb, rövidebb napos időszakokból sem lesz hiány.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép napot, sziasztok! Pisti nagyon szépen köszi a híreket, információkat. Már csak 2 óránk van együtt hátra, ugyanis 8 órától indul majd a Saturday Live Session, utána pedig jön a Club Session is. Viszont most egyelőre még én ülök a pult mögött, szóval indulunk Meghan Trainorral, szól a Still Don't Care.

0: Homeboy Slim.
1: Forrás Rádió. Mindig veled. Mindig.

Eva Max és a Wet Hot American Dream, ezt tölt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. És bizony, másfél óra múlva kezdődik a Saturday Live Session, 8 órától a DJ pult mögött DJ Axel fogja keverni a zenéket, utána pedig 21 órától DJ Deluxe. A Club Sessionben 10 órától Johnny Steyer érkezik a lemezjátszók mögé, utána pedig természetesen szokás szerint jön Robin Schulz a Sugar Radio Show-val 11 órától. Ami pedig továbbra is vár rátok, az az, hogy én hozom nektek a jobbnál jobb dalokat. Egy hazaival megyünk tovább, a Halott pénztől szól, a szívedből minden kell.

0: Balázs Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen, hogyha itt vagytok velem. Már csak egy óránk van együtt hátra, amiben ígérem, hogy hozom nektek továbbra is a jobbnál jobb dalokat. Például itt lesz majd a Fastboytól a Nothing Lasts Forever, meg a Follow the Flow 2025-ös slágere is a valahányszor. Most Tylával fogunk indulni, szól a Chanel.

Selena Gomez és a Lavon itt a Forrás Rádióban. Én pedig most el fogok köszönni tőletek, hiszen nagyjából fél óra van hátra még a műsoridőmből, utána pedig kezdődik a Saturday Live Session, jönnek ide a Forrás Rádióba a DJ-ink. 20 órától DJ Axel fogja keverni a zenéket, 21 órától pedig DJ Deluxe hozza meg a buli hangulatot, utána érkezik a Club Sessionben 10 órától Johnny Stayer, 11 órától pedig Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Én nagyon szépen köszönöm, hogyha idáig velem tartottatok. Egészen idáig a mikrofon mögött Hittaler Andreát hallottátok. További szép estét kívánok, ha bulizni mentek, akkor meg jó szórakozást. Sziasztok!

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 órakor jó estét kívánok, és jó hétvégét. Megújul az Arany János utca járdája Esztergomban, friss statisztikákat közölt a KSH. Elkészült Komáromban a Jókai gimnázium előtti zebra átfestése. Már is hozom a részleteket. A hírperceket hallják a mikrofonnál Szabó Istvántól 2026. június 13-án szombaton. És akkor a részletek. Különleges vendégek érkeztek május végén a Tatabányai Szent Margit általános iskolába. Kaput Tibor, a Hunor program kutató űrhajósa, és Cserényi Gyula, a Hunor program kiképzett kutató űrhajósa tartott élménybeszámolóval egybekötött előadást a diákok részére. Cserényi Gyula arról beszélt, hogy szerintem mi kell ahhoz, hogy valaki kutató űrhajós legyen. Cserényi Gyulát hallják.
2: Nekünk nagyon fontos az, hogy én kifejezetten magamat is egy mezei mérnöknek tartom magam. Én a lehető legtradicionálisabb villamosmérnök vagyok, erősáramon villamosmérnök. Egy gyárnak az energiarendszerében dolgoztam, tehát nem atomfizikus vagyok a CERN-ben. Bár van olyan űrhajós egyébként, aki villamosmérnök és a CERN-ből, ugye Slavoj Uznenszky-Visnevszky pont villamosmérnök és a CERN-ben dolgozott. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy szeresse, amit csinál, legyen benne egy tudásszomj, az nagyon fontos, minél több mindent akarjon tudni. Nálunk a válogatásnál egyértelműen kiderült az, hogy nem az a fontos, hogy egyetlen egy területen nagyon magas legyen a tudásod, hanem hogy egy minden területen legyen egy átfogó tudásod, egy felkészültséged, és legyen képességed arra, hogy gyorsan megtanuljál új dolgokat. Nekünk hetek voltak arra, hogy megtanuljunk mondjuk biokémiát egy kicsikét, vagy űrbiológiát, ami azért egy kicsit kiesik a villamosmérnöki korábbi tapasztalatainkból. Tehát ez az adaptivitás az nagyon fontos, de az a legfontosabb tényleg, hogy szeressen tanulni, és szeressen minél több mindent, érdeklődjön. Nem mondom azt, hogy olimpiai bajnok sportolónak kell lenni, mert nincs rá szükség, egy egészséges, hétköznapi. Mi azt szoktuk mondani, hogy az űrhajós az olyan, mint a svájci bicska. Nem a legjobb abban, hogy fát aprítsunk, nem a legjobb abban, hogy szikeként használjuk ugye egy műtétnél, viszont nagyon sok mindenre használható. Az űrhajósnak is ilyennek kell lenni, nagyon sok mindenre kell használhatónak lenni. Én azt gondolom, hogyha valaki mérnök, orvos, fogorvos, bárkiből lehet űrhajós, kitartással, nagyon-nagyon sok kitartással, mert a végén a motiváció az egy dolog, de a kitartás az, ami akkor is segíteni fog nekünk, amikor a motivációnk egy kicsit alább hagy.
1: Elkészült Komáromban a Jókai gimnázium előtti zebra átfestése. A gimnázium kezdeményezte, hogy tegye az önkormányzat még biztonságosabbá az átkelést az iskola előtt. Most a zebra rendhagyóan figyelemfelkeltő piros alapot kapott, azon láthatóak a fehér sávok. Pesti István távozik a Tatai Platántól, 11 év után fejezi be ottani munkáját. A séf neve összeforrt a tatai étterem sikereivel, az ő vezetésével vált a Platán Gurmé a magyar vidék első és máig egyetlen két Michelin csillagos éttermévé. Pesti István felidézte, hogy amikor 11 évvel ezelőtt Tatára érkezett, még kevesen hitték el, hogy vidéken is lehet Michelin csillagos éttermet építeni. Mint mondta, a csapattal azonban végig hittek ebben a célban, és sikerült megvalósítaniuk mindazt, amit szakmailag elképzeltek. Friss statisztikákat közölt a KSH a teljes munkaidőben alkalmazásban állók lakóhely szerinti bevételeiről. A statisztikák rávilágítanak arra, hogy a gazdaságilag rendkívül aktív és iparilag fejlett Komárom-Esztergom vármegye továbbra is az országos élvonalba tartozik, hogyha legalábbis fizetésekről van szó. Vármegyei szinten az egyfőre jutó havi legmagasabb nettó kereset átlaga eléri a 491.530 forintot, amivel a régiónk jócskán megelőzi a hazai vármegyék többségét. A vármegyei abszolút első helyezett Vértesszőlős lett, ahol a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresete eléri a havi 578.264 forintot, tehát több mint 500.000 forint. A top 5 településben van továbbá Gyermely, Dunaszentmiklós, Tatai, Szárliget is. A napokban megkezdődött az Arany János utca járdájának felújítása Esztergomban, a Kossuth Lajos utca és a Simor János utca közötti szakaszon, tájékoztatott közösségi oldalán Hernádi Ádám polgármester. A városvezető szerint egy régóta fennálló problémát orvosolnak a beruházással, amelynek eredményeképpen biztonságosabb és rendezettebb környezet várja majd az itt gyalogos közlekedőket. A kivitelezés ideje alatt az önkormányzat fokozott figyelmet és körültekintést kér az érintett területen közlekedőktől. Határokon átívelő fáklyás menetet tartottak a Nemzeti Összetartozás napján Komáromban. A különleges trianoni megemlékezés során a résztvevők az Erzsébet hídon vonultak át. A fáklyás felvonulás látványos és lélekemelő eleme volt, hogy a környékbeli egykor Ágyvár megyéhez tartozó települések helységnévtábláit hozták magukkal a résztvevők, ezzel is demonstrálva a földrajzi és szellemi egységet. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott dr. Bence Dávid, történész. Az MVM Égáz, D-gáz, földgázhálózati ZRT északi gázüzem Tatabányai üzemegységének tájékoztatása szerint a társaság üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeresen június közepén karbantartási munkát végeznek. A munkálatok idején június 15-én hétfőn reggel 6 órától június 17-én szerda reggel 6 óráig környe teljes területén szünetel majd a gázellátás. Nyárnyitó koncerttel várja a közönséget június 14-én, tehát holnap, azaz vasárnap, délután 5 órától az Ezüstang Fuvola együttes az Esztergomi Kapcsolatok házában. A koncerten népszerű dallamok, filmzenék és klasszikus művek csendülnek fel, fuvolára hangszerelve, könnyed nyári hangulatban. A szervezők mindenkit várnak egy közös zenei élményre Esztergom belvárosában. És végezetül sport, bemutató edzést tartotta a Komáromi Városi Sportcsarnokban a KVS-e. A foglalkozás célja a kézilabda népszerűsítése volt. Az eseményen azok a városi iskolások vettek részt, akik a tanév során rendszeresen ismerkedtek a kézilabda alapjaival az iskolai foglalkozásokon. Az egyesület legfontosabb célja, hogy a következő szezonban minél több gyerek csatlakozzon utánpótlás csapataikhoz, és folytassa a kézilabdázást a klubban. A program végén szülői tájékoztatót is tartottak, ahol bemutatták a 2026-2027-es szezon U12-es csapatának edzőit, Gera Norbertet, aki a lányok, valamint Világos Diannát, aki a fiúk szakmai munkájáért felel. A hírperceket 2026. június 13-án szombat este Szabó Istvántól hallották. További jó rádiózást és jó hétvégét kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul a Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora. A házigazda DJ Hubi.
3: Hey, sziasztok, sziasztok, ez itt a Saturday Live Session, a Forrás Rádió és a térség egyetlen élőből indító mix műsora. A mikrofonnál az állandó házigazda műsorvezető, jó magam, DJ Hubik, Hubik Sándor. Indul is az első élő buli mix óra DJ Axel a stúdió lejátszói mögött. Indítjuk a szombat estét egyúttal, majd 21 órától érkezik DJ Deluxe a lejátszók mögé, a Club Sessionben pedig Johnny Stayer pörgeti tovább a hangulatot így szombat este. Működik SMS Viber számunk, ne felejtsétek el, 0620 978 9785. Hangerőt fel, maradjatok a Forrás Rádión, pörög a legjobb szombati mix. Jó helyen vagytok!
0: Ez a Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora.

Saturday Live Session, az óra rezidense DJ Axel.

0: Szombatesti Bully Kedvé DJ Axel mixére pöröghettetek. Már is folytatjuk a mixelést, nem menjetek messzire. DJ Deluxe érkezik egészen 22 óráig élőben. Várjuk továbbra is az üzeneteket SMS Viber számukra. Ne felejtsétek el 0620 978 9785. Írhatok véleményeket, várjuk az üzeneteket. Saturday Live Session szombatesténként a legjobb mixekkel. Maradjatok velünk!
1: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

0: És ahogy ígértem, Saturday Live Session, a Forrás Rádió szombatesti bulindító mix műsora második mix órában érkezik. DJ Deluxe egészen 22 órán itt lesz velünk, SMS Viber számunk továbbra is 0620 978 975. Nézzük a legjobb zenéket.
1: Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól.

0: Na és kedves hallgatózók, Bully Mix hallgatók, ez volt a Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora, meg sansa véghez értünk. Az elmúlt órában DJ Deluxe-ot hallhattuk a lejátszók mögött. Köszönjük, hogy ma este is itt voltatok velünk, akik úgy döntenek, hogy este inkább pihennek, otthon maradnak, netán nézik a foci VB-t, nekik jó pihenést, jó szurkolást, maradjatok továbbra is a Forrás Rádión. Perceken belül jön a Club Session 22 órától, ahol Johnny Stayer mixel nektek egy egész órán keresztül, majd 23 órától sem tekerjük le a hangerőt. Jön a Sugar Radio Show és Robin Schulz legújabb összeállítása. A műsorvezető jó magam DJ Hubik most kicsekkolok. Jövő héten szombaton újra itt leszünk élő adásban. Addig is jó éjszakát, ciao, sziasztok!
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel.

szállunk a bulira! Hallgasd a Club Sessiont, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Az óra rezidense,

hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolod nálunk a bulira!

a szombat estét. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban.

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól

Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs.

összesen lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc!